0: 120.000 forint volt a jellemző bérleti díj. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevételtől esett el az üzlet. A történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
1: És most zenék megállás nélkül csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküdtet Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Szeptemberben enyhén csökkentek az albérlet árak Magyarországon, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexének előzetes adatai szerint országosan 0,2, Budapesten pedig 0,1%-kal mérséklődtek a bérleti díjak augusztushoz képest. Éves összehasonlításban ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-os drágulást mértek. Október elején több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt a hirdetések között, ami csaknem 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Budapesten a lakások havi bérleti

0: történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Győrfi Betta.
0: Hírek.
2: Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász, kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküdtet Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Szeptemberben enyhén csökkentek az albérlet árak Magyarországon, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexének előzetes adatai szerint országosan 0,2, Budapesten pedig 0,1%-kal mérséklődtek a bérleti díjak augusztushoz képest. Éves összehasonlításban ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-os drágulást mértek. Október elején több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt a hirdetések között, ami csaknem 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Budapesten a lakások havi bérleti díjának mediánja 260 ezer forint volt. A megyeszékhelyek közül Debrecen bizonyult a legdrágábbnak 720 ezer forintos mediánnal, míg Békéscsabán és Szekszárdon 120 ezer forint volt a jellemző bérleti díj. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevétel.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek.
1: A Megafon is fentöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
2: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: A Megafon hírei következnek 2026. október 13-án. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni, a kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetőjét hallják.
1: A közelgő fűtési szezont megelőzően, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén két évente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni. A fűtési szezon közelettével némileg megnövekedhetnek a várakozási idő az ingyenes kémény ellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszköz szakemberrel, kéményt pedig kéményseprővel. Az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt. A fűtési időszakban a napi lakástűzesetek száma akár meg is duplázódhat a fűtési szezonon kívüli átlaghoz képest.
0: Teljesen megújult Ipoly vécén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza, értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdonjogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMRV ZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. Szőlősi Kornélt Ipoly Vece polgármesterét hallják.
2: Nem volt egyszerű, mert ugye egy nagyon hosszú útszakaszról van szó, és úgy kellett kialakítani az elvégzendő munkákat, hogy beleférjen a pályázat keretösszegébe, de szerencsére mind az 520 méteren végigértünk, és egy nagyon jó minőségű patkával ellátott aszfalt burkolatot sikerült létesítenünk az úton.

0: modern korszerűre cseréltünk, mert hogy azzal, hogy most elkészült az út, azzal az önkormányzat az út védelméről is rögtön gondoskodott, súlykorlátozást rendeltünk el ezen a felújított útszakaszon, illetve a pályázati idő fenntartása alatt, vagy a kötelező pályázati fenntartási idő alatt megtiltottuk az útburkolat felbontásával járó munkákat. Ezzel is igyekszünk azt elérni, hogy ez az út ez minél hosszabb ideig ebben a minőségében és ebben az állapotában szolgálja Ipolyvecét és az Ipolyvecén közlekedőket.
1: Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításában származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. A Cserkész, Levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymással gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Fodor Miklóst, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesét hallják.
2: Dornyai Béla Múzeum a NKA támogatásával készített egy időszaki történeti kiállítást, amely szeptember végén, szeptember 25-én került a nagyközönség elé. A címe Cserkészek, Leventék, úttörők, ifjúsági mozgalmak a salgótarjáni iparvidéken 1921-1990 között. Tehát itt lényegében arról a három, mondjuk hogy a század, 20. század legjelentősebb három ifjúsági és gyermekmozgalmáról készített egy kiállítást, bemutatva a különbözőségeket és sok esetben az azonosságokat, ugye ezek a mozgalmak azért hatottak egymásra, attól függetlenül, hogy ideológiai szempontból, világnézeti szempontból mondjuk a Levente és a Cserkész azért elég távol áll az úttörőtől, sőt a Cserkész meg a Levente sem annyira rokonítható minden tekintetben. És ezeket a különbségeket és azonosságokat és egymásra való hatást próbáltuk ebbe a kiállításba bemutatni, amely részben, tehát nagyobb részben a Dornyai Béla Múzeum anyagából bekerült ugye megvalósításra, de nagyon sok magánszemély is hozott be anyagot. Úttörő Cserkész Levente, de főleg ugye úttörő élet vonatkozásában számos ilyen relikviát, tárgyat, műtárgyat hoztak be.
1: Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Első helyen végzett a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola kadét csapata az országos haditorna Nógrád vármegyei fordulóján. A versenyt múlt héten Salgótarjánban a városi sportcsarnokban szervezték meg. A győztes csapatot Bunder Janka, Bodzási Simon Levente, Csordás Bence és Nagy Attila Márk alkotta. A fiatalok ezzel

0: teljesítménye kivívták az országos döntőben való részvétel jogát is.
1: Időjárás.
0: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. október 13-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni. A kéményeket gázfűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetőjét hallják.
3: A közelgő fűtési szezont megelőzően, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kémény gázzal működő fűtési rendszer esetén 2 évente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni. A fűtési szezon közelettével némileg megnövekedhetnek a várakozási idő az ingyenes kémény ellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszközt szakemberrel, kéményt pedig kéményseprővel. Az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt. A fűtési időszakban a napi lakástűzesetek száma akár meg is duplázódhat a fűtési szezonon kívüli átlaghoz képest.
0: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza, értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdon jogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMR VZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. Szőlősi Kornélt Ipoly Vece polgármesterét hallják.
4: Nem az egyszerű, mert ugye egy nagyon hosszú útszakaszról van szó, és úgy kellett kialakítani az elvégzendő munkákat, hogy beleférjen a pályázat keretösszegébe, de szerencsére mind az 520 méteren végigértünk, és egy nagyon jó minőségű patkával ellátott aszfalt burkolatot sikerült létesítenünk az úton. Ami még nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, az, hogy valódi körültekintéssel látunk ehhez a felújításhoz, és a pályázat megnyerése után azonnal elkezdtem egyeztetni

0: ezen a felújított útszakaszon, illetve a pályázati idő fenntartása alatt, vagy a kötelező pályázati fenntartási idő alatt megtiltottuk az útburkolat felbontásával járó munkákat. Ezzel is igyekszünk azt elérni, hogy ez az út ez minél hosszabb ideig ebben a minőségében és ebben az állapotában szolgálja a Ipolyvecét és az Ipolyvecén közlekedőket.
1: Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításában származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. A Cserkész, Levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymással gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Fodor Miklóst, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesét hallják.
2: Dornyai Béla Múzeum a NK támogatásával készített egy időszaki történeti kiállítást, amely szeptember 25-én került a nagyközönség elé. Címe: Cserkészek, Leventék, úttörők, ifjúsági mozgalmak a salgótarjáni iparvidéken 1921-1990 között. Tehát itt lényegében arról a három, mondjuk hogy a század, 20. század legjelentősebb három ifjúsági és gyermekmozgalmáról készítettünk egy kiállítást, bemutatva a különbözőségeket és sok esetben az azonosságokat, ugye ezek a mozgalmak azért hatottak egymásra, attól függetlenül, hogy ideológiai szempontból, világnézeti szempontból mondjuk a Levente és a Cserkész azért elég távol áll az úttörőtől, sőt a Cserkész meg a Levente sem annyira rokonítható minden tekintetben. És ezeket a különbségeket és azonosságokat és egymásra való hatást próbáltuk ebbe a kiállításba bemutatni, amely részben, tehát nagyobb részben a Dornyai Béla Múzeum anyagából bekerült ugye megvalósításra, de nagyon sok magánszemély is hozott be anyagot. Úttörő, Cserkész, Levente, de főleg ugye úttörő élet vonatkozásában számos ilyen relikviát, tárgyat, műtárgyat hoztak be.
1: Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többlet szolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Első helyen végzett a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola kadét csapata az országos haditorna Nógrád vármegyei fordulóján. A versenyt múlt héten Salgótarjánban a városi sportcsarnokban szervezték meg. A győztes csapatot Bunder Janka, Bodzási Simon Levente, Csordás Bence és Nagy Attila Márk alkotta. A fiatalok ezzel a teljesítménnyel kivívták az országos döntőben való részvétel jogát is.
3: készült a Médiatanács támogatásával. A Médiatanács

0: támogatási program keretében. Időjárás.
1: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északiak szele többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
2: Közlekedés.
1: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Szevasztok, ki az ágyból, hétalvók, mossuk ki a csipát a szemből, kávézzunk meg, és kezdjünk bele a mai napba. Nekem nehezebben indult, most bevallom őszintén, mert hogy nem volt már időm megborotválkozni, úgyhogy kissé borostásan ültem most a mikrofonok mögé, de hát nem látjátok, úgyhogy ezért nem is érdekel különösebben. Na, kezdjük el, Sanyika, jó reggel.
5: Jó reggel, de aranyos vagy, és köszönjük.
4: Hát őszinte.
5: Elmondtad, így van. Igen. Őszintén. Pedig a mai nap nemzetközi öltözki nap, képzeld.
4: Öltözki, hát nem mondom, hogy csúnyán nézzek ki, hát kiöltöztem szépen, csak hagytam egy pici borostát. Igen, ennyi.
5: Október 13-a KED van, névnaposok Kálmán, Ede, Ében, Fatima, Jagelló, Jakab és Romulus. Sok boldogságot kívánunk neki. Ja, meg a Teofilok is ünnepelnek. Ó, hát ez egy jó név, nem szabad kihagyni a Teofil.
4: Bizony, de.
5: Úgyhogy nekik is sok boldogságot kívánunk, no, meg persze a születésnaposoknak is. Ez a keddi nap, ez remek, már belelendültünk a hétbe, úgyhogy legyetek az utakon óvatosak, ahogy szoktam mondani, vezessetek óvatosan, és szóljon a megafon jó hangosan.
4: Így van, és amiről beszélgetünk, egyrészt ez a Szandori Mátyás díj, mert hogy egy jó pár nappal ezelőtt ugye Balassagyarmaton átadták a Zene Világnapján a Szandori Mátyás díjakat, ugye Matyi egy nemzetközileg is elismert, nagyon-nagyon profi nagybőgős volt, aki a tragikus hirtelenséggel hunyt el fiatalon, és az ő emlékére alapították meg ezt a díjat, és ugye évről évre átadják olyan balassagyarmati vagy balassagyarmathoz köthető szereplőknek, akik ugye könnyűzenében vagy komolyzenében azért már leraktak az asztalra, és Lomos Marci kapta meg, ugye a Szóda műsorvezetője, műsorvezető társunk egyrészt, illetve Pálmai Krisztián, aki meg a Latte Mafiato zenekarnak az egyik oszlopos tagja, és ő is egyébként szintén zeneszerző, úgyhogy velük beszélgetünk egyszer, majd 7 óra után. Utána pedig ugye itt a vízőrzős témákon felbuzdulva, remélhetőleg majd Sefcsik Andrást el tudjuk érni, aki a Dunakanyari vízőrzőknek az egyik tagja, és őket meg azért hívjuk, ugye múlt héthez képest egy picit megvariálván a sztorit, mert hogy ők már túl vannak, de túl voltak már az első ilyen vízőrzős gátépítésen a Börzsönyben, úgyhogy érdekel az, hogy ott a Dunakanyar környékén is ezek a vízőrzések hogy mennek, úgyhogy az Andrissal már beszélgetünk egy picit 8 után, úgyhogy így állunk össze a mai napra, ez a menü, és hát ébredjünk együtt, én csak azt mondom.

Születésnaposunk van, kedves hallgatók. A mai napon, október 13-án 84 éves Paul Simon, aki még minden a mai napig koncertezik és úton van. Úgyhogy, hát most nem megyünk vissza annyira az időbe, hogy akkor itt mondjuk a Simon és Garfunkel-es nótákat meg hasonlókat keresünk. Ha ked, akkor 80-as évek, úgyhogy még mind a mai napig játsszák a kereskedő rádiók szerintem. Az egyik legnagyobb nótáját, ez ugye nem más, mint a You Can Call Me All, úgyhogy egy picit belehallgatunk, és a nótáról jön majd egy-két érdekesség, mert hogy hát természetesen ez a dal sem úgy alakult, ahogy azt kezdetekben tervezték.

0: Ha az ember ezt olyan analitikusan hallgatja, akkor rájön arra, hogy ez egy tök jó nóta. És nagyon,
1: nagyon jó.
0: És egy nagyon kemény meló van belerakva. Igen. Na hát, a dal ikonikus sorra, ugye, hogy You Can Call Me All, és aztán azt mondod, And I Call You Betty, az egy valódi, ugye, roppant feszélyező félértésből született, mert hogy Paul Simon és az akkori felesége Peggy Harper elment egy házi buliba, mégpedig a híres francia zeneszerző Pierre Boulez volt az, aki a vendéglátó volt, és a távozáskor tévedésből Alnak szólította Paul-t, Peggy-t meg Betty-nek. És hát Paul ugye nem javította ki a művészt, inkább magában elrakta a poént, és ebből írta évekkel később ezt a slágert. Back down the alley with some

Na, meg akartam válni a fuvola szólót, mert hogy a stúdióban a különféle ilyen szférikus zené hangszereken játszó Adrian Below és Morris Goldberg vette fel ezt a szólót, amit hallottunk most, de a dal producerei úgy döntöttek, hogy a felvételnek a második felét visszafelé játsszák le, tehát ilyen tape reverse technika, ezért hangzik a szóló második felé ilyen emberileg lejátszhatatlannak, meg ilyen futurisztikusnak, mert meg van fordítva, és visszafelé van lejátszva. Ami még a dalhoz kapcsolódik, az a klip. Sanyikám, elmondom neked, hogy egy ilyen ikonikus klipről van szó, mégpedig ugye a Chevy Chase, egy híres ugye amerikai filmszínész, komikus az, aki benne van, és ugye teljesen üres rózsaszín szobában forgatták le ezt a tök minimál klipet, az volt a poén benne, hogy csak hogy tudta is, ugye, hogy Chevy Chase ezt átogja a dalszöveget, mert ugye ő énekelni, Paul Simon hangjára, még ugye a sokkal kisebb Paul Simon, csak unatkozva ő mellette, és ugye apró hangszereken játszik itt ott most. Nem az eredeti klip az, amit mi már így ismerünk, mert hogy a Saturday Night Live stúdiójában lépett volna föl egy ilyen óriási zenekar kíséretében, viszont annyira nem tetszett neki a végeredmény, hogy az utolsó pillanatban letiltotta, és ehhez a ötlethez folyamodtak, ami szintén meghozta a világ hírt, meg a világ sikert ennek a dalnak. Úgyhogy tessék Paul Simont hallgatni, Simon és Garfunkelt, jók ezek a zenék, gyerekek, úgyhogy tessék élni vele.

0: Van egy-két érdekesség, kedvesek, a mai napot illetően, úgyhogy bele is csapunk, mert hogy ilyen szélsőséges a történések sora 13-ához kapcsolódóan. 1972. Repülőgép lezuhan rajta egy rögbi csapattal az Andokban, miközben ugye úton voltak Santiago de Chilébe.
1: Mi találhatom a könyv címét, amit olvastam is?
0: Olvastad is egyébként?
1: Igen, életben maradtak.
0: Így van, ebből egyébként egy filmet is készítettek, így van. És hát csak december 20-án sikerült megtalálni a túlélőket, és ugye hát a halott társaik húsát.
1: Egymás húsát.
0: Ették. Igen, tehát ez egy komoly történet. Igen, ez volt ma. Aztán, hát megnyílik 67-ben a mikroszkóp színpad. Ezt inkább nem kommentálom. 1983-ban Amerikában bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. Viszont ezt igen, mert ott Chicagóban volt az ős bemutató, kvázi automatikus analóg mobiltelefonok, ugye a 60-as években készültek el. Ugye 46-ban, ugye a háború után a háborús cuccokat, ugye itt a rádiótelefonokat már elkezdték variálgatni, viszont ugye az első ilyen kereskedelmi forgalomba szánt sztorit, azt 83-ban mutatják be Amerikában.
1: Képzeld el, hogy én azon csodálkoztam, tudod, hogy én nagy Dallas fan vagyok.
0: Igen.
1: És hogy a Dallasban volt az autóban rádiótelefon.
0: Óriási.
1: És ugye ezek a Dallas részei, ezek a 80-as években játszottak, és úgy tudod, nyilván persze jó volt a sztori, meg szerettem, de hogy egy másfajta világot is be tudott mutatni, ami hozzánk nyilván azért a 95 második felében érkezett el, például mint mobiltelefon, de leginkább a 2000-es években terjedtek el, és már látod, a 80-as években ott már ott volt az autóban, és láttuk, hogy működik.
0: Igen. Ez. Na, 1307 a templomosok lovagrendjének felszámolása elkezdődik, és ugye innen datálható valószínűleg azt, hogy félnek az emberek a péntek 13-tól, mert hogy ugye itt, aki nem írta alá itt a különféle, nem tudom én, nyilatkozatokat, meg tanulvallomásokat, meg ilyesmiket, az rátették a mágiára, és ugye elvileg ez péntek 13-án történt.
1: Talán mintha decemberben úgy jön ki, de az sem biztos.
0: Nem tudom. Na jó, úgyhogy szép idem történetek voltak, ezek, megyünk tovább, mert hogy egy Nógrád van előttünk, és hát igen, ez sem lesz egy, igen, hogy mondjam, kacagni való sztori. Ilyeneket találtam most egyébként a régi Nógrádokban, úgyhogy majd mindjárt átbeszéljük.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Még régebbre megyünk vissza, a kedves hallgatók, mint az elmúlt napokban, ugye pénteken is, meg tegnap hétfőn is, mert hogy itt az 50-es évek eleje, 53-54-es cikkek voltak, de most ez 49. október 13, és hát ez is nagyon sok mindent elmond egyébként arról, hogy mi minden kezdett elindulni akkor, mert hogy egészen megdöbbentő. Na, egyházi hangverseny, ahol a sláger a vallás szabadság megdöntése. Ezzel a címmel írtak egy cikket. Az egészet nem olvasom de azért lehet benne majd érezni azt, hogy mégis mihol, merre, hány méter. Eseménydús volt vasárnap Balassagyarmat város egész napja, országos hírű pénzügyőr zenekar, irodalmi est, bábszínház, a budapesti színjátszókkal, kultúrműsor szórakoztatta egész nap a dolgozókat. Ezek a műsorok mind-mind a szocialista kultúra magas fejlettségét hirdették. Ugyancsak beilleszkedett az esti műsorba a kis szalézi templom falai között egy egyházi zenei műsor is. Ez a műsor ugyan nem zavarta a dolgozók jó szórakozását, sem a dolgozók a műsort, de ami itt egyházi lepel alatt történt, minden becsületes dolgozóban mély felháborodást kell, hogy keltsem. A szalézi templom papjai egész héten súgva-búgva készültek az estre, hogy mire szükséges az ilyen titkolózás, azt egy egyenes úton járó egyszerű halandónak nem is igen kell tudnia. Úgy látszik, hogy valami csoda történetet, mert egyszerű halandó létünkre idézőjelben megtaláltuk a súgás-búgás mögötti titkot. Derék egyház férfiaknak annak dacára, hogy a műsorokat nyilvánosan 7 órára hirdették, bevezettek egy eddig ismeretlen szokást, pont 6-kor, egy perccel sem később, sem előbb megkezdték a szíved lelket gyönyörködtető műsorokat, és ugye itt akkor nem engedték be a cikk íróját, aztán pedig kiderült azt, hogy hát a 7 órási műsor előtt mi történt. Na, beszéljünk erről is Gere József Balassagyarmati helytörténésztel. Jó reggelt, Józsi, szia!
3: Szerusztok, jó reggelt!
0: Na, hát bocs,
3: de egyébként ilyenek jöttek elő. Elkezdtem ezeket a 40-es évek végé, 50-es évek elejé lapszámokat nézegetni, és ugye rendre ilyenek bukkantak fel, hogyha a keresőbe értem azt, hogy Balassagyarmat, és ahogy mondtad, ugye ezek azok az évek, meg most már akkor gyakorlatilag itt még Balassagyarmat, ugye megyeszékhely, de aztán már nem lesz, amikor így nekiindultak gyarmatnak, hát ez is ezt támasztja alá, ugye? Nagyjából, hát nem egy egyszerű történet.
4: Pont a gyarmat a klerikális reakció fészke, ugye ez volt a fő indok, hogy elvették a megyeszékhelyet Balassagyarmattól, és megint figyeljük a dátumot, 49 ősze, igen. Már egy éve börtönben van Vincenti József herceg primás, mert ugye a kommunista rezsim valamiért elhatározta, hogy támadást indít a római katolikus egyház ellen, mert ugye az ország többsége az római katolikus volt, római katolikus kötődésű, tehát hogyha ezt a vallást és ehhez kötődő minden mozgalmat, szervezetet tönkretesszük, ugye a rendeket feloszlatták már igeség, akkor valószínűleg a vallásosság az nem lesz annyira erős, mert hát ugye az ateizmust is hirdette, tehát teljesen a nézetevén ellentétes, hogy a munkás parasság az templomba jár, ez egy borzasztó dolog. És azt kell tudni, hogy Vincenti letartóztatása előtt két héttel az utolsó nyilvános, hát elég gyújtóhangú beszédét itt mondta a Szalézi Intézetnek az udvarán, Balassagyarmaton.
3: Azt nem is tudtam.
4: Hát ez is aztán egy jó nagy jogpont volt a rendszernek a szemébe. Na most ez egy ártatlan egyházzenei esemény volt.
3: Így van.
4: Próbáltak jók lenni egyébként a szalézisok, mert ugye írja ott a újság, hogy különféle rendezvényeket szervezett hát nyilván a városi tanács, meg a kommunista párt ide a városba, és gondoltak, hogy szerezzek egy jó pontot, hát akkor egy egyházzenei rendezvény is lesz, egy koncert is lesz, ne csak a Csasztuskát hallják az emberek, hanem akit érdekel valamilyen komoly zenét is hallgasson, mert ugye azt a cikkben ezt nem olvastad, talán elkezdik jellemezni a nézőket.
3: Annyi csak ugye, hogy az volt a baj a cikkírónak, hogy ugye hétre volt meghirdetve, viszont akkor hatkor már egy kvázi egy zárkörű mise volt, gondolom már akkor védekezniük kellett itt a híveknek, meg a bent a mise részvevőknek, hogy akkor itt ez ne legyen szétcsapva, és ugye például azt írja a cikk, hogy a prédikáció után fohászról fordulnak a mindenhatóhoz, hogy szabadítsa ki Vincentit, aki nekik még most is idézőjesen ő eminenciája, és hogy gyakorlatilag végig szidják a bentülő papokat, idézőjelben a bárókat, a földes urakat, nem tudom én, iskolás gyerekek, igen, bocsánat. Mond.
4: Ez az, tehát itt jön be az, hogy az egyház, az a régi rendszer, a hortista-fasiszta rendszernek a támogatója, a bárók, a hortista katonatisztek, meg minden. És megjelenik ott egy név, Majtényi, csak így, Majtényi tanár. Ugye ő Majtényi Gyula, a 38-ban ő már nyugdíjba ment, ő a Balassi Gimnáziumnak volt a latin tanára.
3: Aha.
4: Na most nagyjából tanítványai fele azok rajongásig szerették, a másik fele az utálták őt. Egy elég furi egy ember volt, egy szerzetes volt egyébként ő is, és arról híres, hogy a névmagyarosításnak volt egy ilyen kemény vonalas képviselője.
3: Aha.
4: Tehát mondjuk az elsősök bemutatkoztak, és akkor föl kellett állni. Steinhauser Béla vagyok.
3: Aha.
4: Nem mondj csak, fiam, te magyar gyerek vagy? Hát igen, ilyen névvel. Hát ha nem változtatjátok meg a neveteket, akkor én megbukcsaklak latinból.
3: Az úgy, igen?
4: Ilyen volt az
3: öreg,
4: de egyébként utána behívatta az apját, és segített a névmagyarosításból. Például aha. A Drexeleikből, Drexler Józsefből, a Balassi szintén köztiszteletben álló tanárából, az ő segítségével lett Dobó József például.
3: Aha.
4: Tehát a névmagyarosításokat azt tényleg magas fokon űzte. Nyilván sokan nem szerették, lehet, hogy aztán még a cikkíró is.
3: Hát mert ugye itt ugye a tanár, valahogy... igen, a tanár úrnál az úr szintén idézőjelben van téve. Tehát, hogy itt na, olyan az gyalázások.
4: Az, nyilván a tanár elvtárs volt a megszólítás, tehát ez is egy polgári csökevény volt. Hát ha megnézed, 90-ig nálunk nem urasztak senkit.
3: Igen. Igen.
4: Ugye elvtárs volt, szaktárs volt, kartárs volt. Engem a főnököm szokott urazni, de akkor mindig baszogatta, már is keszegető jelleggel.
3: Igen.
4: Tehát ez megint egy olyan világ, amit ma már nem tudunk elképzelni, vagy fiataloknak. Én se, mert nem értem meg.
3: Meg én sem pláne.
4: Nekem a szüleim megérték és mesélték. És hát ugye itt van ez a Nógrád, ez egy kordokumentum, csak ugye olvasni kell tudni a sorok közt.
3: Igen, abszolút, és egyébként meg majd most terveim között szerepel, mert pont van, amelyik, tehát az árszóké most már terveim, meg kifutottunk az idő, mutatják a többiek, de hát mondtam, hogy ez egy fontos téma, úgyhogy ebből erről lehet beszélni, hogy pont a Molnár Évivel, a Balassi Bálint, ugye megyei könyvtárnak az igazgató névvel akarok majd beszélni, mert hogy ők posztoltak mostanában egy-két cikket, és 1800-as évek beli újságokról is már egyébként vannak, és ilyen mikrofilmeket digitalizálnak be, úgyhogy hát tudunk még korábbról majd csemegézni, úgyhogy majd rálépek erre az ügyre is, Józsi. Jó, hogy akkor mondjuk itt a 30-as évek környéke, meg akár a polgárosodás vonala is, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit tudunk hozni belőle. Jó, köszi, megint tanulságos volt, egy pár nap, és akkor folytatjuk megint veled.
4: Rendben.
3: Jó, köszönöm, szia, minden jó.
4: Szia,
3: mi pedig a dalokkal megyünk tovább már, tényleg, aztán pedig a hírek jönnek.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
8: Pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speci járóra, Zálog ékszerüzlet.
9: Püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, Cibém.
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Balassagyarmaton,
13: Hódás moziban.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni, a kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kihűlés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61% a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Orosz és környéke tisztaságára. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása, erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többlet szolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász, kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküdtet Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni.
12: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
12: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
14: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
13: Nyékiautóház.hu.
12: Közlekedés.
14: A nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
15: Ezek voltak a hetes hírek, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk a mosránk tekerőknek, reggelizőknek, már bent a munkahelyen lévőknek, és mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, úgyhogy

0: Jó vételt kívánunk mindenkinek, jó munkát mindenkinek, és akkor hát igen, picit elment az idő, mert hogy október 1-e a zene világnapja az nem most volt, mert hogy ma már egyébként igen, ma lassan idusnál tartunk, de annyi minden történt közben, hogy hát egyszerűen igen, a múltkor pont veled beszéltük azt, hogy, vagy a Nórival beszéltük azt, hogy csináljunk egy ilyen 10 órás startmenüt. Hogyha napi mondjuk 8-10 órás startmenü lenne, akkor bele tudnánk rakni mindent, ami úgy beleférhet.
1: Én is javasoltam.
0: Vagy te is mondtad, hogy egy monstre adás legyen, de hát nem lesz, és azért ilyenkor nem mindig fér bele minden, amikor akkor, de igyekszünk pótolni ezt, úgyhogy pótoljuk most a Szandai Mátyás díjazottakat is, pontosabban a témát, mert hogy ugye most már az elmúlt években Szandai Mátyás díjakat osztanak ki a zene világnapján. Ugye, aki nem ismerné, a Matyi egy nemzetközileg is elismert, híres, és egy nagyon-nagyon jó, kiváló muzsikus volt, nagybőgős volt, aki hirtelen hagyott itt minket, és az ő emlékére egyrészt ugye a nyár folyamán már elindult egy kezdőlökésként egy Szandai Mátyás jazzfesztivál, ami kétnapos jazzfesztivál volt, nem tudom én hát, 10 zenekarral, filmvetítésekkel, mindennel bent a Palusligetben, egy nagyon-nagyon minőség és jó buli volt, és ugye emellett pedig ugye a Szandai Mátyás díjátadása történt meg ugye október 1-én, és ugye Lombos Marci műsorvezető kollégánk, énekes, dalszövegíró, kreatív men, zenész kapta meg egyrészt a díjat, másrészt pedig ugye Pálmai Krisztián, akit ugye egyrészt a Latte Mafiato nagybőgőseként lehet ismerni, másrészt pedig ugye ő a Balassagyarmati Zenéskolának az oktatója, és ők ketten kapták meg, úgyhogy nagyjából próbálom majd tartani az időt, és akkor fölhívjuk a Krisztiánt is majd, meg a Marcit is. Igen, mert utána meg egyébként mennünk kell tovább, és más téma van, mert szintén ma kell foglalkoznunk, mert nem tudjuk azt csúsztatni, úgyhogy nagyjából arra fog majd szorítkozni a beszélgetésünk, mert mondjuk inkább Marci esetében szerintem ott, igen, ott talán egy kicsit bőrjére lesz majd eresztve, ahogy ismerjük a Marcit, de hát próbáljuk meg kordában tartani. Azt, hogy hogy vannak és mint vannak most, tehát ugye friss anyagot hozott ki Lombos Marci, rákérdezünk erre mindenképpen. Ugye Krisztián az amellett ugye, hogy a zeneiskolában van, meg ugye a zenekarnak, a Latte Mafiatónak a tagja, ugye ő zeneszerzőként tévéműsorok, arculatzenéknek, reklámfilmeknek, videójáték zenéket is csinált. Chris Palmer az egyik név, Calmeris a másik név, tehát gyakorlatilag az interneten, a streaming zenei világban két külön figura éli ki a kreativitását, és ugye itt csinált tematikus anyagot is Balassagyarmattal kapcsolatban, tehát a zongorás daloktól kezdve az ilyen kelta, fantasy, neoreneszánsz vonalig minden megy, és hogy ő is egyébként tervez megint szintet lépni az ő munkásságában, úgyhogy inkább arra fele fogunk menni majd, hogy akkor kik és mit akarnak. Jó, úgyhogy mindjárt jön akkor a Szandai Mátyás díjazottakkal beszélgetés, Lombos Marci és Pálmai Krisztián.

0: yeah, you should take it off.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánok mindenkinek. Megvagy, Sanyika, mert a recsegés apogást hallottam még, nem adásban, csak hogy megvagy. Jól van.
2: Itt vagyok, igen.
1: Oké, okay, na, azért is mondom, hogy legyél itt, mert hogy fontos a témánk, ugyanis ugye a Szandai Mátyás díjazottakkal tervezünk beszélgetni ezekben a percekben. Ugye, ahogy mondtuk az előbb is, hogy egy balassagyarmati, hát kvázi friss díjról van szó, nem is olyan régi, és ugye hát a nemzetközi szintű és nemzetközi szinten is elismert nagy bőgős emlékére, Szandai Mátyás emlékére indították ezt a díjat, és hát ugye Balassagyarmathoz köthető könnyű és komoly zenészek kapják évről évre, és ugye most a zene világnapján tartották meg ezt a kis gála estet, ahol ugye, ahogy mondtuk az előbb is, amit leg a kollégánk, Lombos Marci az, aki egyrészt megkapta, másrészt pedig, hát én mondhatom azt, hogy szintén zenész kollega, mert többször is dolgoztunk együtt Pálmai Krisztiánnal, aki ugye többek között a Balassagyarmathi Rózsavölgyi Márk alapfokú művészetiskolának a tanára, meg ugye a Látta Máfiától zenekarnak kis, amely nem is olyan régen prima díjat kapott, úgyhogy aki egyébként Krisztiánnak a munkásságát követi, látja azt, hogy egyébként ő Chris Palmer néven is dolgozik, különféle zongora műveket rak föl a streames megosztós zenei applikációkra, oldalakra. Kalmeris néven is van neki egy olyan profi, amely picit más stílusban alkot, és egy csomó olyan nótát és tematikus anyagot hozott létre, amely többek között egyébként Balassagyarmathoz is kötődik, úgyhogy a Krisztiánnak kicsikét beszélgetünk, itt van a vonalban, hogy akkor hogy van, mint van, hogy érte a díj, és hogy...
2: Hát meg hogy gratuláljunk.
1: Hát persze, hogy meg ugye mondom az, hogy érte a díj, meg az, hogy akkor van-e új anyag, dolgozik-e valamin, úgyhogy a Krisztián itt van a vonalban. Jó reggel, szia-szia!
3: Jó reggelt!
1: Szia! Na nem hát, jutok. Gratula! Na, amit a Karvajsan itt megkövetsz.
3: Köszönöm
1: gratula,
3: szépen.
1: Gratula, mert hogy azért azt is elmondjuk a hallgatóknak, hogy itt különféle televíziós műsorokban, arculatzene, e-learningtől kezdve, tehát hogy nagyon sok réteg az, amiben te benne vagy itt a zene világán igen. belül. Na, hogy vagy most? Mert majd a Marcival is arról fogunk beszélgetni, hogy ilyen frissességek, újdonságok a munkád kapcsán mind dolgozol. Talán arra tudunk most egy kis időt fordítani tényleg.
3: Jó. Hát elsősorban szeretnék egy új nagy lemezt készíteni, egy zongorásot,
1: igen.
3: főleg ilyen Dark Akadémia stílusban. Ez egy kicsit klasszikus, kicsit könnyű zene, tehát a kettő között van valahol. Ez lenne az egyik, illetve szeretnék még egy kis kiadót is készíteni, egy recording labelt.
1: Igen.
3: És hát a fő profil az ilyen kelta fantasy zene lenne, illetve zongoradarabok.
1: És ezt hogy képzeljem el? Tehát akkor, egy kis kiadóként fogsz majd működni, ez akkor a terv?
3: Igen, igen, ez a terv, igen. Illetve van itthon még ugye egy nagyon jó kis pianinóm is,
1: igen.
3: és akkor itt föl is tudjuk venni a felvételt. Hát én a digitális kiadást tudom ugye biztosítani.
1: Hát azt gondoltam, hogy manapság már nem is érdemes, hogy lehet még egyébként ilyen fizikai hordozókkal kooperálni, hát már nem sok értelme van, mi?
3: Hát valaki külön rendelt tőlem, tehát elképzelhető, hogy valaki CD-t kért tőlem,
1: aha.
3: azt is meg tudom oldani, de azért körülményesebb, mint egy digitális kiadóként működni, de mondom, hogy egyedi ilyen kéréseket tudok teljesíteni.
1: Tök jó, hogy akkor ebbe is egyébként beleállsz, így mond, mert hogy visszaemlékeztem, hallgatok, hogy te voltál bent itt nálunk, beszélgettünk egy picit arról, hogy akkor milyen munkásságok vannak mögötted, meg milyen darabok is, de akkor még ugye ebből talán nem volt szó, azért is lett meg most, hogy akkor azért ez már egy lépés megint, nem? Följebb vagy beljebb, vagy előre, hogy akkor már pluszban, akkor jöhet hozzád is bárki, és akkor atyáskodsz, vagy
3: igen.
1: producerként is ott vagy, és akkor tudsz ezzel gyakorlatilag foglalkozni. Wow!
3: Igen, igen.
1: Jó
3: igen.
1: van, Krisztián.
3: Hát elég korlátozott stílusba, de igen.
1: Nem baj. Jó, még egy záró kérdés, hogy akkor tényleg milyen volt maga a díját átadó, hogyan éreztétek magatokat, meg azért tényleg az, hogy egy nagybőgős kapja meg egy nagybőgős emlékére állított díjat, azért az is szintén egy fontos kapos lehet, nem? Hogyha jól érzel.
3: Igen, hát felemelő érzés volt, és az is nagyon jó volt, hogy a kollégáim is ott voltak, hiszen egy fantasztikusan jó koncert keretén belül adták át a díjat.
1: De jó, jó van, Krisztián. Örülünk és gratulálunk még egyszer. Abszolút megérdemelten kaptad meg, úgyhogy legyen hamar kiadó, és akkor beszélünk erről is, hogyha úgy van. Jó?
3: Jó van, oké.
1: Jó van, köszi. Jó köszönjük, hogy itt voltál. Szia, minden jó. Okay. Szia.
3: Hello.
1: Szia, tehát ő volt Pálmai Krisztián, az egyik Szandai Mátyás díjazottunk. Egyébként tessék fölmenni erre a nagy megosztós oldalra, mondom a Chris Palmerre rákeresni, meg a Calmaris névre rákeresni, és akkor megtaláljátok ezeket az általa komponált műveket, tematikus konceptlemezeket, és hát el lehet benne egyébként egy picit bújni. Nagyon jók ezek a felvételek. És akkor, igen, és akkor ahogy ígértük, a másik Szandai Mátyás díjazottal is tudunk beszélgetni, mint drága kollégánkkal, Lomos Marcival, aki szintén itt van, remélhetőleg a vonalban. Szia Marci, jó reggel!
3: Igen, sziasztok, jó reggel!
1: Na, itt is vagy, szia! Na, hát gratula neked is első körben!
3: Ó, köszönöm szépen! Azóta ünnepelek!
1: Na, mondtuk, de nyugodtan lehet, figyelj! Nyugodtan! Nem, csak hogy azért mindig is, ha már fönn vagy a fővárosban, mert félig ugye pesti srác, vagy félig egyébként gárdoni srác, vagy harmad-harmadban, és akkor még azért plusz harmadban nyilván mindig egy gyarmati srácnak is tartod.
3: Ja, az balas egy gyarmati gyerek.
1: Valod magad. Na, hogy érezted magad egyébként, hogy egy ilyen zenei díjat, mert sok díjjal tudsz már azért egy párat büszkekedni, hál' Istennek, azt elmondtuk az előbb, de azért ez mégis egy ilyen, a városod díja, ez hogy érintett, milyen volt az átadó, talán kezdjük ezzel.
3: Hát, figyeljetek, az van, hogy engem itt balas gyarmat mindig megmelengteti a szívem, mert tényleg, hogy a város lakossága, meg úgy az egész közösség olyan tenyerén hordoz, én ezt nagyon, nagyon bírom, ezt nagyon jól esik, és én igyekszem mindig ehhez mérten vissza is adni minden energiát, információt, szeretetet, pénzt is. Abból van a legkevesebb sajnos.
1: Hát de figyelj, egyébként meg adom, mert ugye most csak itt Rodák Rebekát kell előhozni, aki ugye
3: szóba akartam hozni.
1: Na, hogy akkor innentől kezdve, hogyha nem tudsz úgymond, vagy nem lobbizlom mondjuk azért, hogy az öröm a zene tehetségkutató Balassa Dörömatra legyen, akkor lehet, hogy egyébként a Rebeka most nem lett volna külön díjas mondjuk Dálon az országos döntőben. Én mondjuk ezt egy simán kinyomom is az éterbe, hogy akkor igen, erre kell gondolni, ugye? És
3: gyerekek, köszönni. Az van, hogy Rodák Rebeka annyira Isten adta tehetség, hogy megállíthatatlan, tehát hogy az én személyem, meg bármelyikünk személye, az nem kell ahhoz, hogy ő egy nagy énekesnő legyen, mert egész elképesztő, amit csinál, meg ahogy csinálja. Különben most gyorsan így átevezünk, aztán utána az október 1-jei eseményre vissza fogok kevezni, hogy amikor az Önöm a Zene döntőjén hallgattuk a Rodák Rebekát, akkor többen férfiak sírtunk, potyogtak a könnyeink. Tehát, hogy tényleg valami elképesztő. Na, október 1-én a Magyar Zene napján átadták a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolába ezeket a díjakat, és nagyon-nagyon szép volt az ünnepség. Nem mondom, hogy rövid volt a koncert, mert hosszabb volt, mint 2 óra.
1: Jó van, köszönöm, szeretem az ilyen embereket, hogy kimondják, hogy snak kell 2 órás koncertet csinálni.
3: Igen, csak az van, hogy nagyon jó volt.
1: Na, jó van.
3: Az van, hogy rendesen olyan jól éreztük magunkat a Tincsikére, hogy mondtuk is, hogy ha most nem a díj miatt jövünk, hanem egy-egy produkcióért, akkor is megéri. Szóval, hogy vannak világszínvonalú, de tényleg, világszínvonalú zenészei vannak Balassa Gyarmatnak, ezt nem biztos, hogy a lakosság tudja. Megmondom őszintén, még azon is gondolkodtam, hogy Gyarmatra úgy kéne hazamenni a nagy kelet-európai sorsvesztett keringő című lemezzel, amit most jelentettünk meg, és ez adott nekem egyébként egy alapötletet, hogy ketten mennénk a Jackie-vel, a Juhász Attilával, és ezek a drága szép zenészek, mert ott vonósok, fúvosok, minden van, ezek kortárs komoly zene is van, részek is vannak benne, de hogy a Rózsavölgyi Várk zeneiskola zenészeivel simán meg lehetne csinálni ezt a koncertet.
1: Szólja be állnak, mert egyébként pont én egy pár hete csináltam vele egy interjút, egy kvázi nagy interjút, hogy egy frissen ő az igazgatója mostantól kezdve a sulinak, és hogy abszolút azt szeretné, hogyha egy picit kinyitná jobban egyébként a Balassa Gyarmatiak felé az iskolának a kapuit is, hogy tényleg azt, hogy legyen a tudatban újra az, hogy vannak itt klassz zenészek is, és hasonlók.
3: Tényleg, nagyon-nagyon durva volt. Nagyon szép volt az egész. Különben, ugye mi Gárdonyból szoktunk átjárni Székesfehérvárra, hogy az van, hogy a fehérvári polgárság, a fehérvári
0: lakosság az annyira nyitott, meg kíváncsi, hogy ilyen koncerteket kiraknak a főtérre. Volt olyan, hogy 3000 ember ült egy ilyen klasszikus zenei koncerten, és belépett is fizettek érte. Tehát, hogy,
1: ezek államkategóriák egyelőre, Marci, ezt azért tudod.
0: De nem.
1: Itt nálunk. Sokat kell melózni.
0: Tudom, mert otthon vagyok, meg járok haza, hogy csináljuk ezt az új jazzfesztivált, ugye szintén Szandai Matyi nevével érjelzett fesztivált, és tényleg odahozzuk a világszintű produkciókat, nem nagyítok, tényleg így van, és tulajdonképpen azért ilyen 6-700 embernél több nem volt, szerintem nem nagyon jött ki. Azért
1: dolgozni kell rajta, szerintem is.
0: Szétfem, de azért érted, ahhoz képest, hogy nézzünk, bocsánat, hogy nem akarok általánosítani, nézzünk ezért buta celebeket a televízióba.
1: Abszolút adom, én ezt is.
0: Vagy olyan csávókat nézünk szemtől szembe, akik most jöttek haza Kínából, Amerikából, Indiából, blablabla, és itt vannak előttünk, és elmondják a tapasztalataikat, meg közben játszanak, meg zenét játszanak, hogyha egyébként ez hogy lehet, hogy a választás inkább a buta celebekre esik?
1: Ez, na mindegy. Mert tudjuk, egyébként tudjuk erre a választ azért nagyjából, de ez messzire visz. Jó, figyelj, tényleg, mert hogy lassacskán végeznünk kell, még egy fél gondolatot tényleg, mert hogy azért itt a Krisztennel beszélgettünk ugye arról, hogy mik a tervei, nektek akkor a friss lemez, erről akkor két mondatot még légy szíves, Marci, hogy akkor tudják a hallgatók, hogy akkor új anyagot adtatok, kiadták.
0: Igen, megjelent egy nagyon kedves barátommal, akivel nagyon régen dolgoztunk együtt, Juhász Attila, ő egy nagy zongoraművész, őt írt egy anyagot, és átküldte nekem, hogyha van kedvem egy-két dalba szerepelni. Ebből az lett, hogy írtunk egy full lemezt, sőt a 9 dalhoz még írtunk egy plusz 10-et is, amit meg is jelentettünk a Nagy Kelet-Európai Sorsfesztivált keringő címmel, és nincs könnyű dolgunk, mert nem a mai mainstream popzene nem annyira egy bonyolult dolog, ami miénk viszont egy filmzene, szóval egy komplett filmzenei lemez is lehetne, csak a film az a ti filmetek, minden hallgatónak filmje. Szerintem egy nagyon izgalmas anyag, és bocsánat, ezzel dolgozunk sokat, járunk körbe különböző médiafelületekre, minden, hála Istennek, nagyon-nagyon jók a visszajelzések. Szeretnénk csinálni egy klipet, csak még nem tudjuk, hogy a nők miatt lettem barbár című dalhoz legyen a videoklip. A kedvenc búgócsigám, vagy a ne félj már szeretni, úgyhogy szeretném buzdítani a hallgatókat, hogy menjenek fel a mainstream oldalak, vagy a streaming oldalakra, de YouTube-ra, Spotify-ra, ahova akarnak, meg
1: a szavazásra buzdítasz.
0: Meg, és szavazzák meg, hogy a Lombos Marci a Juhász Attilával melyik dalra csináljon videoklippet.
1: Na, legyen akkor ez így. Marci, ölelünk, és akkor találkozunk.
0: Ti játszátok? Bocsánat, ti játszátok a nevet?
1: Én nem tudom, mert ráhatásom, vagy rálátásom én, nekem nincsen a nótákra, de aki ezzel foglalatoskodik, annak majd mindenképpen akkor szólok, hogy pörgessünk be valamit ebből. Jó?
0: Na, kb. 2 héttel ezelőtt fölhívott engem ez az úriember, hogy mutassuk be a nevet, meg játszanak, és olyan hülye volt, mert lebeszéltem róla, hogy most próbálok valahogy visszatetni.
1: Jó,
0: csak hallgassuk meg ezt a nevet.
1: Jó, rendben, figyelj, próbálok megtenni. Jó van, Marci, jó van, beszélünk, köszi. Szia, minden jót neked.
2: Ciao.
1: Szia. Igen, így van az, gyerekek. Na, jól van. Innen is gratulatát még egyszer a 2026-os Szandai Mátyás díjazottaknak, Pálmai Krisztiánnak és Lombos Marcinak. Velük beszélgetünk itt a reggelben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni, a kéményeket gázfűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagyoroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonos a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküt tett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező versenyelőnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni.
4: Időjárás.
6: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
5: Közlekedés.
6: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.

0: Két remek fickóval beszélgettünk az előzőekben. Szevasztok, itt vagyunk új fent, mégpedig Lombos Marcival és Pálmai Krisztiánnal, mert hogy ők ketten kapták meg a Szandai Mátyás díjakat. Ugye Marci is, meg a Krisztián is egyet-egyet, és fölhívtuk a két remek fickót, hogy beszélgessünk.
1: Gratulálhassunk.
0: Igen, először. Meg azért beszélgessünk arra, hogy akkor merre, hogy, és tényleg úgy, hogy a tanulságos duma volt szerintem.
1: Igen, igen. Marci azért tud beszélni, ezt ugye a hallgatók is megszokhatták.
0: Persze, meg az érzelmesebb azzal kapcsolatban, ugye, hogy ő tényleg úgy, hogy gyarmatról elmenvén, de ugye akkor meg úgyis továbbra is balassagyarmati men marad. És ugye a Szandai Mátyás Jazz Fesztiválnak is ugye házigazdája volt a Marci. Tehát, hogy azért ő ezer szállal még mindig kötődik Balassagyarmathoz, és ezt
1: nagyon
0: szívén viseli a sorsát a városnak, és ugye ahogy most beszélgettünk megint ugye Rodák Rebekáról, hogy ahogy tudja, azért ő is próbál segíteni a városon.
1: Nem merem fogadni, hogy Marci idősebb korára visszamegy Balassagyarmathoz.
0: Nem mondom, hogy nem.
1: Nem lyukos a kosár, amiről beszélek.
0: Igen, lehet. És ugye Krisztiánról se feledkezzünk meg, aki ugye amellett, hogy most ugye primadíjas lett a Latte Mafiától zenekar, és ugye abban ő nagybögős. Hát azért ő nagyon komolyan kezd elindulni ezen a streaminges vonalon. Mondjuk a legutóbb itt volt benne a stúdióban, akkor beszélgettünk arról, hogy akkor nem tudom én hány százezer milliós hallgatottság van, hogyan kell előre jutni ebben a nem is annyira egyszerű digitális zenei világban, és hogyan építette fel magát, és egyébként abszolút nagyon-nagyon igen, jól csinálja. Most mondom úgy, mint hogyha én egyébként annyi értenék hozzá. Csak én azt tudom, hogy amióta én ismerem őt, és sokszor beszélgettük meg annó, mikor többször is játszottunk egy nagyon már akkor benne volt azokba, az ilyen reklámos, meg mindenfajta dolgokba, amelyeket akkor még szerintem például itt Balassagyarmaton nagyon kevesen tudtak, úgyhogy tök jól felépítette magát ilyen szempontból is. És ugye hát akkor a kiadót azért említsük meg, hogy igen, hogyha valaki akar, akkor azért lehet azt mondani, hogy hamarosan tártkorokkal fogja fogadni, és egy ilyen külön kis record labelt fog majd összehozni a Krisztián, úgyhogy gyerek, vannak még itt tervek. Hát, hogy mennyi klassz zenész van a körülöttünk itt helyben, azért ez egy nem egy utolsó szempont, nem, Sanyi?
1: Az biztos, így van, így van. Tudod, azt szokták mondani, hogy ott van a téma előtted, az utcán hever csak.
0: Nem csak az, hogy a téma kapcsán, hanem az, hogy mondjuk, mint Balassagyarmatiként, vagy Váciként, vagy Dunakesziként, hogy egyszerűen nézzünk rá arra, vagy figyeljünk arra, hogy milyen klassz zenészek vannak körülöttünk, és elmenni, támogatni őket, és lehetőséget adni.
1: Ugye én annó Balassagyarmatról igazából csak a Eszményi Viktóriát tudtam, aki onnan indult.
0: Igen.
1: És én csak vidéki lány vagyok, őt tudtam, igen. Ő Balassagyarmati kész, azok is senkit nem tudtam, hogy Balassagyarmatról.
0: Bezzeg most, Sanyikám, bezzeg most, látod, most mióta itt pöfeszkedt a műsorban már 10 éve.
1: Igen, minden meg volt a Inflagranti nevű együttes, és hogy onnan is az egyik srác Balassagyarmat.
0: Igen, az Attila. Igen. Na, jó van, úgyhogy gratulál mind a kettőjüknek, és hát igen, mindenki hallgasson jó zenét, az a lényeg.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
6: Balassagyarmaton, a Madásmoziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Rio, ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
9: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
10: Hadouken! Street Fighter, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdonjogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMRV ZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. A Cserkész, Levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása, erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Változnak az üzemanyag árak Horvátországban a mai naptól, írja az MTI. A dízel literenkénti maximális kiskereskedelmi ára 1 centtel 1,83 € csökken, míg a benzinára változatlanul 1,74 € marad. A mezőgazdaságban használt kék dízel literje továbbra is 1,38 € kerül. A cseppfolyós gázára ugyanakkor emelkedik, a tartályos változat kilogrammonként 1,67 €, a palackos pedig 2,25 € drágul. Az új árak október 19-éig lesznek érvényben. A horvát kormány szerint az intézkedések nélkül a dízel és a benzin is jelentősen többe kerülne, a forgalmazói árrések felső határa és a jövedéki adók nem változnak.
3: Időjárás.
11: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
5: Közlekedés.
11: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
12: Jó rádiózást mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk ismételten, és egyfajta, hát folytatást lehet azt mondani, fogunk most Sime. Itt egy picit megpörgetni, mert hogyha pénteken velünk tartottatok, akkor egyfajta különleges programajánló volt, nem a csörögiekre gondolok, hanem az alsópetényiekre és a Nógrád megyei vízőzőkre, mert ugye múlt héten pénteken beszélgettünk Avar Ákossal és ugye feleségével Nikivel arról, hogy szombaton, tehát ez már ugye elmúlt, ugye szombaton csinálnak először egy ilyen kis megmozdulást elsőként, és egy ilyen kis gátépítés történik Alsópetényben, és akkor mondtuk azt, hogy majd nyomon követjük, mert megkérdezzük, tudjuk, hogy hogy és miképpen történt, milyen volt, úgyhogy erre még majd sor kerítünk, de hát most a Dunakanyar felé veszük az irányt, és a dunakanyari kollégákkal, csapat kollégákkal fogunk majd foglalkozni, a dunakanyari vízőrzőkkel, mert hogy ott egy pár nappal ezelőtt már megtörtént az első bevetés.
13: Te mondtad, hogy lesz a vízőrző témának folytatása.
12: Igen, és azt
13: senki
12: lehet...
13: Senki nincs meglepődve.
12: Igen, és akkor azt lehet tudni, hogy ugye 29 jelentkeztek a felhívásra, itt az EBG

volt az ő első bevetésük, és hát az lehet mondani, hogy itt egy óriási pacsi a Dunakanyarban meg a Börzsimmel lakóknak, mert hogy Szobról, Kismarosról, Kospalagról, Verőcéről, Vácról is érkeztek, sőt Budapestről, meg Pomázról, a másik oldalról is jöttek résztvevők, úgyhogy én szerettem volna ezzel foglalkozni, és hát Sefcsik Andris az, aki rábólintott arra a csapatból, hogy vele tudunk beszélgetni arról, hogy ez az egész ez milyen volt, hogyan alakult ki a Dunakanyari Vízőrzők csapata, és hogy gyakorlatilag milyen volt ez az első bevetés ott bent az Ebegény környékén, bent a Börzsönyben. És még kérdezzek egyébként arra, hogy akkor ezt tudjuk fogni, ezt tudjuk majd hasonlítani az Alsópetényi történettel, ami most a múlt hétvégén volt, hogy az milyen volt, úgyhogy le lehet ebből szerintem már szűrni olyan következtetéseket, amik akár mondjuk a kis vízőrzők, vagy a további vízőrző csapatok megalakulását segítheti elő, úgyhogy egy kis élménybeszámoló is következik, mégpedig Sefcsik Andrástól, úgyhogy remélhetőleg a megoslágerek után Andrist el tudjuk majd érni, és tudunk vele egy picit erről beszélgetni.

0: Vízőrzők is második felvonás. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, sziasztok, abszolút. Így van, mert hogy ahogy mondtuk az előbb, viszonylag rövid határidőn vagy napokon belül tudunk két vízőrzős csapattal is foglalkozni. Ugye múlt héten pénteken beszélgettünk a nógrádiakkal, mert hogy az Alsó-Petrinben első bevetésre készültek, ami már egyébként szombaton megtörtént, egy ilyen lefolyás lassító védmű készítése, úgyhogy majd ez téma lesz, hogy milyen volt és hogyan sikerült. Ugyanakkor az első bevetése megvolt a dunakanyari vízőrzőknek is, mégpedig itt a Zebegény környéki területen, ahol a Duna-Ipoly Erzeti Park meg az Ipoly Erdő ZRT támogatásával tudtak összehozni szintén hasonlót, mint amit egyébként a petények terveztek Nógrád megyében, mégpedig ugye egy rőzsegártat és egy fölötte futó ilyen keskeny út volt, és ott egyébként több ilyen kis vízterelőt is készítettek, hogy a sok lezúduló víz, ugye, hogyha van villámárvíz, akkor az ugye gyakorlatilag jó helyre menjen és be az erdőbe, hogy akkor ott a felszívódást erősegítvén, meg szárazságnak a mérséklése és hasonlók. És azt lehet mondani, hogy tényleg egy nagyon térségi csapat jött össze, Szobról, Kismarosról, Kospalagról, Velőcéről, Vácról, Budapestről, Pomázról is érkeztek például, tehát hogy tényleg egy ilyen sok települést megmozgató vízőrzésről volt
1: szó. Az elgondolkodott, hogy Budapestről is hallott.
0: Hát lehet, hogy nem tudom, egy hétvégi háza van neki lent, és akkor azt mondta, hogy akkor jó jövök, és akkor segítek, tehát az is lehet simán egyébként. Úgyhogy én megkerestem őket, és nagyon rendes volt egyébként Sefcsik András, akivel én tudtam beszélgetni telefonon, és mondtam azt, hogy egy picit beszéljünk erről, mert hogy példaértékű, hogy mondtad te is, Sanyi, ez a megmoccanás, illetve azt, hogy akkor kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen volt egy ilyen építkezés, és hogy mik a célok, egyáltalán egy kicsit megismerkedjünk a dunakanyari vízőrzőkkel is, mert hogy ugye a Nógrád megyeiekkel nagyjából már tisztában vagyunk, meg ugye az első lépésekről mi be is tudtunk számolni, viszont számunkra azért tudom, hogy a dunakanyari csapat az még egy picit ismeretlen, úgyhogy elvileg András itt van a vonalban, és tudunk vele egy beszélgetni egy pár percet erről az egészről. Szia, jó reggel, köszöntünk a műsorban, Andris. Szia.
2: Jó reggel,
0: szia. Mindenkit. Szia, talán kezdjük azzal tényleg, hogy mielőtt még rátérnénk itt a zebegényi akcióról, azért egy picit magatokról, mert hogy tényleg itt, ahogy itt láttam az infókat, nagyon sok helyről érkeztek erre az akcióra. Ennyire sok helyből vannak önkéntesek? Hogy alakult ki ez a csapat, meg te egyébként hogy kerültél bele? Talán kezdjük ezzel.
2: Köszönöm, hogy rögtön ezzel lehet kezdeni. Hát a maga a vízőrző mozgalom az nem egy új keletű dolog.
0: Így van.
2: Ez egy országos mozgalom, már kinőtt fantasztikus kezdeményezés. És hát a helyzet az, hogy a mi térségünkben, a Dunakanyarban, és különösen itt a Börzsönyt kell érteni a mi térségünkön. Itt az idei évben azért már annyira arconütő volt a környezeti változás, a klímaváltozás miatt, hogy egyszerűen elsősorban a környék lakóinál fölmerült egy nagyon határozott tenni akarás, és a környezeti hatásoknak a csillapítása volt az elsődleges cél, és hát úgy kerültem bele, hogy egy verőcei kedves ismerőssel, aki akkor még nem is volt ismerős, de a Facebookon felfedeztük egymást, hogy mind a ketten nagyon hasonló dologba vágnánk a fejszénket, vagy a kapánkat. Így megkerestük egymást, és elkezdtünk erről kommunikálni, és akkor hip-hop kiderült, hogy nem ketten vagyunk, hanem jó sokan vagyunk olyanok a Dunakanyarban, a börzsönyi településeken, akik most már kicsit türelmetlenebbek, és nagyon szeretnének segíteni a természet elszegényedésének a csillapításában.
0: Abszolút értem. És egyébként kezdve akkor az elszántság, meg aztán utána a kis koordinálásokat követően akkor a tettek jöttek, és akkor lehet, hogy én értettem félre, de akkor az Zebegényi volt az első ilyen bevetésetek?
2: Nem.
0: Csak az Zebegény környékén.
2: Nem.
0: Jó, mondd.
2: Nem, igen. Tehát már volt egy nagyobb lélekszámú ilyen csapatmunkánk Kóspallakhoz tartozó Nagyirtás puszta határában. Aha. Egy eróziós árkon több mint 50-en végeztünk egy fantasztikus kis munkálatot rőzsegátakkal, és ahogy bevezetted, az egészen pontos volt, tehát a lényeget azt tökéletesen elmondtad. A remélt víz, ami nem akar megérkezni, de talán talán változik ez is. Annak a víznek a tájban tartás az elsődleges cél, és itt hát ez a táj, az erdő, és az összes ilyen beavatkozás, amit eddig elvégeztünk, meg amik a terveink között szerepelnek, azoknak az a célja, hogy az a víz, ami korábban nagy tempóval lezúdult a Dunába, és döngetett tovább a Fekete-tengerbe, az a lehetőség szerint a leghosszabb időt töltse a Börzsönyi tájba, és így az erdő életét is segítse, és hát a vízháztartás is javuljon, csak hát ez nagyon kéne csapadék.
0: Igen, és akkor gyakorlatilag az Ebegényiben is akkor hasonló volt a feladat, és akkor ott is hasonló dolgokat hoztatok akkor létre, ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen bevált módszer lesz elvileg ezeken a területeken.
2: Igen, és azt jó hangsúlyozni, hogy ezeken a területeken, mert az alföldi vízőrzős barátoknál azért egy kicsit más a beavatkozásnak a kifutása, mert sokkal kisebb erőhatásoknak kell ellenállniuk ezeknek a beavatkozási pontoknak. Azért középhegységeinkben durvább telek, durvább lefolyások, ugye a lejtés viszonyok miatt sokkal nagyobb erőhatások alakulnak ki. Tehát, hogy ezek nem egy időpillanatban elvégzett valamik, hanem rendszeresen vissza kell járni, és ápolgatni kell, építgetni kell ezeket, amiket elkezdtünk most csinálni ezzel a klassz csapattal.
0: Oké, és akkor egyébként vannak tervek, vagy hogy hát nyilván akkor monitorozni kell ezeket a felépítményeket, de hogy megvan már a következő helyszínetek is, van valami fajta, nem tudom én, ilyen feladat térkép, amin azért lehet látni ezt, hogy hol lehet beavatkozni. Merre tovább akkor?
2: Igen, ezt is jól látjátok. Hát ugye júliusban indult ez a Dunakanyari mozgalom, és eddig két ilyen nagyobb szabású beavatkozás volt, de most a közeljövőben egy-két héten belül lesz a Szent Mihály hegyen Zebegényhez közel szintén egy nagyon hasonló társadalmi munka. A Dunai-Poly Nemzeti Parknak lesz egy jövő szombaton egy zöld forgatag nevű családi rendezvénye, ahol ott helyben Királyréten fogunk élőhelyfejlesztést csinálni az önkéntesekkel. Ott elsősorban békaszaporodó helyeket szeretnénk létrehozni erdészeti utakból, levezetett vizekkel, vagy remélt vizekkel. Tehát, hogy most így a közeljövőben lesz több ilyen.
0: Az jó.
2: Akció is, és hát amit a probléma térkép, vagy fontossági sorrend, az meg most fog készülni. 30-án lesz a Dunakanyari csapatnak egy összejövetele Kismaroson, és ott pont ilyen operatív kérdésekről is fogunk beszélni, aminek egy fontos pontja ez, amit említettél te is, hogy tudjuk azt, hogy mi történt, mi fog történni a közeljövőbe, és mi fog a távoliba, vagy milyen elképzeléseink vannak.
0: Oké, Andris, köszönöm, hogy tudtunk beszélni, meg hogy megismerkedhettünk veletek, és akkor jelezd kérlek, jó? Mert nyitottak vagyunk rá, hogy akkor beszámoljunk erről. Én mondtam a hallgatóknak, hogy hát lehet, hogy picikét most az elmúlt X napban túlmacsnak tűnt az, hogy akkor a Nógrádi meg a Dunakanyari vízőrzőkkel is beszélek itt, de ugyanakkor nagyon fontos dolgokat csináltok, és szerintem azért nem biztos, hogy nem tudom, napi szinten vagy heti szinten bekattannak a népek, és fölmennek a közösségi oldalakra megnézni, hogy miket csináltatok. Ugyanakkor tudatni kell az emberekkel, hogy ezek a lakossági, civil, félcivil kezdeményezések, ezek vannak, folynak, és hogy próbáltok azért tenni valamit, meg menteni, ami menthető. Úgyhogy bármi van, akkor szóljatok, és beszélünk, András. Jó?
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, minden jót mindenkinek, és sok esőt.
0: Köszönjük, szia, minden jót. Szia. Na, hát... Igen.
1: Jó elköszönése volt.
0: Igen, Sefcsik Andrással beszélgettünk. Hát azt kell, mert igen, és egyébként most kell dolgozni, tehát ugye emlékszem rá, amikor beszélgettünk itt a vízvezésről is, meg ugye ment az asszály, meg ugye két hőkupolán vagyunk túl ezen a nyári szezonon, vagy ebben a nyári
1: most
0: szezonban.
1: Most szeptemberben is volt egy állítólag.
0: Hát meg most is egyébként még a kvázi asszály volt, ugye most a hétvégi esőt, ha nem figyeled, meg leszámítva azért ezt a kiadósabb csapadékot, ami volt a hétvégén, hogy ahhoz képest még mindig nagyon gatya volt minden, és ugye akkor beszéltük is azt, hogy most kell, tehát hogy szeptember, október, november, tehát most kell valahogy még lépni, hogyha ne adj Isten, van annyi hó, meg lesz ennyi eső a tél folyamán, akkor azt te most kell ezt csinálni, mert hogyha ezzel nem lesz foglalkozva télen, akkor megint hátrányba fogunk kerülni.
1: Persze, csak tudod, mit nem értek, hogy azért ezen a tehát úgy mondom most már, hogy a tavalyi télen, mert most már lassan újra tél lesz, azért volt hó bőven, és azt hittem, hogy nem lesz ilyen.
0: Pont ezt mondta a Nóri és a múltkor, amikor erről beszélgettünk, és mondtam azt, hogy oké, okay, hogy de ez még mindig nagyon-nagyon kevés volt ahhoz,
1: hát
0: amihez.
1: Jó, hát én is hallottam.
0: Számunkra ez egyébként ahhoz képest, hogy nem volt évekig hó, tényleg soknak tűnt.
1: Soknak.
0: Meg dolgozni kellett, meg lehet, de egyébként meg agrometeorológiai szempontból, meg az agrárium, a mezőgazdaság szempontjából ez még mindig kevés. Ha belegondolsz, érted, hogy gyakorlatilag az lenne az ideális, hogy november végétől gyakorlatilag február végéig állandó hótakaró van, mert mínusz 10, mínusz 20, mert akkor ugye itt a mezőgazdasági munkát, meg a földmunkák izé letakarod, lesz elegendő víz majd a talajba, ha mínusz van, akkor ugye a sok élősködő megadja magát, és megfagynak, és izé, tehát ez lenne meg akkor lenne víz a tájból, tehát ez lenne az alapvetés, de hát nagyon úgy néz ki egyébként, hogy ezzel már nem nagyon fogunk tudni számolni, úgyhogy jó, hogy vannak a vízőrzők.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdon jogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMRV ZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. A cserkész, levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többlet szolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A balatoni hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihanyrévből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Változnak az üzemanyag árak Horvátországban a mai naptól, írja az MTI. A dízel literenkénti maximális kiskereskedelmi ára 1 centtel 1,83 eurócentre csökken, míg a benzinára változatlanul 1,74 euró marad. A mezőgazdaságban használt kék dízel literje továbbra is 1,38 euró kerül. A cseppfolyós gázára ugyanakkor emelkedik. A tartályos változat kilogrammonként 1,67 euró, a palackos pedig 2,25 euró drágul. Az új árak október 19-éig lesznek érvényben. A horvát kormány szerint az intézkedések nélkül a dízel és a benzin is jelentősen többe kerülne. A forgalmazói árrések felső határa és a jövedéki adók nem változnak.
3: Időjárás.
4: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü.
5: Startmenü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.

0: Megismerkedtünk a Dunakanyari vízőrzőkkel itt a 95.7-en és a 91.9-en. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát mindezt köszönhetjük Sefcsik Andrásnak, aki az egyik tagja, egyik tag a vízőrzőknek, és vele tudtunk beszélgetni arról, hogy hát, mint ugye kiderült, már két kisebb ilyen gátépítéses, vízmegtartásos, terelős kis beavatkozást tudtak végrehajtani a Csipet csapattal, és ugye az Ipolyerdős erdész kollégákkal, meg a Nesti Parkos kollégákkal közéműködve, és hát egy nagyon eltökélt, és hát egy nagyon-nagyon, lehet azt mondani, hogy nagy számú csapat az, aki egyébként összegyűlt.
1: Több mint 50 főről beszélt, hogy az egyik alkalommal több mint 50-en voltak.
0: Úgyhogy ez egy jó történet abszolút, és tényleg az, hogy ott vannak, csinálják, és ugye van egy probléma térkép, ezt a szót kerestem az előbb, bocsánat, csak aztán az András nyilván profib volt ebben, és akkor ő már kijavított. Igen, azt fogják összehozni, mik a feladatok, gondolom, akkor nem. Itt egyébként nem csak az, hogy nekiindulsz, itt kell csinálni, nem tudom én, SWOT elemzéstől kezdve, megnézni azt, hogy mi az erősségek, gyengességek, lehetőségek, tehát, hogy itt azért egy eléggé komoly operatív munka is van, amire majd ugye itt október végén pont sor fog kerülni, és megbeszélik azt, hogy hogyan tovább, mert hogy kell. És ugye azért valóban más a gyerek fekvéssel lent az Alföldön, mert azért ott megtartani a vizet egy sík terepen, az nyilván más kihívást igényel, de azért, hogy mondjam, a börzsönyi betyároknak azért ez, meg betyárnéknak, ezért ez egy picit komolyabb kihívás meg a szakembereknek.
1: Ja, hát hip-hop a hegyeken lefolyik.
0: Minden. Hát itt olyan szintű sebességek lehetnek, hogyha lejön egy nagy zivatar, hogy egyszerűen tehát ezt valahogy kezelni kell, és ugye erre valahogy kell ilyen dolgokat összehozni, úgyhogy kihívások előtt állunk, viszont ugye a semmondás alapján mindenki lelkes, és mindenki tetrekész. Úgyis anyukám, te mit éreztél, mit gondoltál?
1: Hát így is legyen, és ezt kívánom az egész országban, hogy mindenki tegyen azért, hogy legyen vízünk, és hogy a kutak ne apadjanak, és legyen újra a kutakban víz. Tehát a víz megtartó történetnek óriási jelentősége van, és óriási szerepe van a mi életünkben, a jövőre nézve, mert tényleg a víz az élet, és az nagyon-nagyon fontos, és nem szabad hagyni, hogy tényleg itt nagy gondok legyenek. Sajnos elindult valami, nagyon rossz irányban, nincs csapadék, és amit lehet, meg kell tenni, hogy minél több vízünk megmaradjon, és hogy tudjuk óvni a környezetet.
0: Igen, és talán egyébként, ahogy pont a múltkor a Valákosék, hogy beszélgettük, az Alsópetényi ügy kapcsán, hogy gyakorlatilag mindenki megosztott, és mindenki utálja a másokat, mint a szart. Viszont mondjuk ez egy ilyen közös nevező lehet, hogy aki átgondol, meg aki bét gondol, azért az mondjuk, hogy egyet gondol arról, hogy kell víz, úgyhogy azért ez egyfajta ilyen kis egyesítő erő is lehet, úgyhogy reméljük, hogy ez az lesz. És hát innen is üzenjük Andráséknak, hogy szóljanak, keressenek minket, és akkor beszámolunk arról, hogy mit, hol csinálnak, milyen bevetések vannak, úgyhogy nyomon követjük ezt a csapatot is.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A Színházi Élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHKlíma.hu. CHKlíma.hu.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
8: Pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speci járóra, Zálog ékszerüzlet.
9: Püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, Csibém?
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
12: Balassagyarmaton,
13: 9 óra van.
14: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
13: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni. A kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kihűlés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61% a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagyoroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többlet szolgálatok finanszírozását a verseny versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküt tett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni.
14: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
14: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
13: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
14: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
2: Otis.hu.
14: Közlekedés.
13: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
14: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megafon.
2: Nagyot szól.
16: A 9-es híreket követően is jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok! Megyünk, robogunk tovább, még egy óránk van, és hogyha jól tudom, akkor most is klasszikolni fogunk majd Varga Bíró Tamásra. Az elmúlt pár nap az klasszik volt, ezt hozza még tovább, úgyhogy Sanyikám, klasszikot kapsz te is!
17: Jó, köszönöm szépen, én várom, ahogyan a megaslágereket is, ettől lesz nekünk, higgyétek el, sokkal jobb kedvünk, úgyhogy hadd szóljon!

0: Nézzük a mai adagot, mert hogy kékhalál van. Mi a baj?
1: Haragszom. Mert? Először is jó reggelt, és jó reggelt mindenkinek. Haragszom. Mert nem értetted meg a logikáját annak, amikor arról beszéltünk, hogy Müntiből néznem kell egy csajos sorozatot.
0: Mit nem értettem?
1: A logikája az az, én tudok egyedül is nézni egy fiús sorozatot. Lilla is tud egyedül nézni egy csajos sorozaton, de mi ezeket külön-külön jónak tartjuk. Jónak találjuk. És mivel jónak találjuk őket, szeretnénk megosztani a párunkkal. Ha tetszik neki, ha nem. Hát egy házasságban ez így működik. Már pedig megnézett, ha tetszik
0: neki, ha nem. Ez egy házasságban így működik.
1: És ugye a sorozat, hogyha kellő hosszúságú, az embert behúzza. Behúzza. És akkor már tudsz azonosulni a szereplőkkel, elkapod a flóját, a fonalát a történetnek. És akkor onnantól kezdve már akkor is nézett, ha nem akarod.
0: És akkor behúzta?
1: És izgulsz, és behúzott.
0: És akkor az miért?
1: Őt is behúzta az én sorim, meg engem is az övé.
0: Akkor miért használod a szót, hogy büntetés? Mert mind a kettő.

0: Az utolsó meg a slágereink voltak ezek itt a startmenüben, ugyanis végeztünk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. 2025-ben vagyunk mi most, tehát még a tavalyi évben, de holnap már, ahogy mondtuk itt, utolérjük magunkat, és 2026-ban leszünk. Úgyhogy köszi mindenkinek, hogy eddig eljuthattunk. Ez tök jó, tök jó. Oké. Sándorom, itt az idő.
1: A hegyen csak akkor mászhatsz fel a csúcsra, ha utána lejutni is képes vagy.
0: Hát legurulsz, vagy leugrasz, nem? Vagy szólsz.
1: Egyébként erről mindig az jut eszembe az ilyenfajta üzenetről, amikor osztálykirándulásra voltunk, ilyen 7.-8., és akkor felmásztam egy fára, tudod, mit tudom én, almafa, vagy bármi egyéb, felmásztam, és akkor én voltam a nagyfiú, meg a jó fiú, na de aztán lefelé nem biztos, hogy mertem jönni.
0: Azaz.
1: Pedig azért nincs téli szonyom.
0: Igen. Na, jól van. Az jó, az pipa, az jó, akkor gyerekek, tapsvihar, köszi, találkozunk reggel, hello!
1: Köszönjük a figyelmet, szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdonjogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMR VZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. A cserkész, levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A balatoni hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Változnak az üzemanyag árak Horvátországban a mai naptól, írja az MTI. A dízel literenkénti maximális kiskereskedelmi ára 1 centtel 1,83 € csökken, míg a benzinára változatlanul 1,74 € marad. A mezőgazdaságban használt kék dízel literje továbbra is 1,38 € kerül. A cseppfolyós gázára ugyanakkor emelkedik, a tartályos változat kilogrammonként 1,67 €, a palackos pedig 2,25 € drágul. Az új árak október 19-éig lesznek érvényben. A horvát kormány szerint az intézkedések nélkül a dízel és a benzin is jelentősen többe kerülne, a forgalmazói árrések felső határa és a jövedéki adók nem változnak.
2: Időjárás.
5: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
3: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Remélem, hogy kellemesen indult a mai napjuk, akár otthon, akár a munkahelyükön, akár úton vannak éppen. Lassan magunk mögött hagyjuk a reggeli sietséget, és megérkezünk a délelőttbe, amikor már egy picit rendeződnek a gondolataink, és talán egy jó darra is több időnk jut. Én itt leszek önökkel a következő órákban, sok-sok zenével, érdekes gondolatokkal, és néhány apró pillanattal, amelyek talán szebbé teszik a napjukat. Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat.

mediterrán zöldséges kuszkusz salátaként is nagyon-nagyon jó, érdemes kipróbálni, receptrovattal folytatjuk a kirakatot. Zöldséges kuszkusz színes és nagyon jó, mert sokféle hozzávalóból készíthetjük. Nézzük, hogy mi a recept. 10 friss mentalevél kell hozzá, 2 kaliforniai paprika, 2 paradicsom, 2 bögre víz vagy alaplé, 1 bögre kuszkusz, 1 lilahagyma, 1 lime leve, 1 evőkanál olívaolaj, 1/2 doboz konzerv csicseri borsó, illetve só. A kuszkuszt tegyük egy tálba, öntsük le 1,5-2-szeres mennyiségű sós vízzel vagy alaplével, takarjuk le, és várjunk 10 percet, amíg a szemek magukba szívják az összes folyadékot. Közben a paprikát, a paradicsomot és a hagymát szeleteljük fel, a csicseri borsót csepegtessük le, a zöldségeket és a hagymát forgassuk a kuszkuszhoz, adjunk hozzá 1 evőkanál olajat és 1 lime kifacsart levét. Jól megy hozzá a menta, ezért ha van, abból is tegyünk bele néhány szép darabot, behűtve tálaljuk. Ez volt a nagyon finom mediterrán zöldséges kuszkuszunk.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. Kedves Edék, Kálmánok és Fatimék, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint boldog születésnapot az október 13-án születetteknek. Német eredetű név az Ede, az Edward név rövidülésének önállósult változata, jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. A Kálmán török-magyar eredetű, régi magyar személynév, maradék, életben maradt. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő meg a sláger.

Menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban, Schweik vendéglő Balassa gyarmat a mai ajánlat, frankfurti leves virslivel, csontleves, lencsefőzelék sertéspörkölttel, szezámmagos rántott csirkemell, jászmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat, karfiolleves, tyúkhúsleves, gordon rántott töltött csirkemell, rizssel, sült burgonyával és salátával, sertéspörkölt szlovák rizssel, uborkával, áfonyás gombóc, grillezett camembert amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Széchenyben is, a Bársony vendéglőben a mai ajánlat, marhahúsleves, zöld babfőzelék fasírozottal, bacsaszelet, steak burgonyával. Ez a mai ebéd, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk tovább a kirakatot, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, hiszen nem sokára jön egy jó kis láger.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Rio. Ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
7: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
8: Hadouken!
9: Street Fighter. A mozikban.
10: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
10: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A balatoni hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Több mint 7000 fiatal vett részt az idei 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A katolikus, református és evangélikus egyház közös kezdeményezését október 8-a és 11-e között immár 19. alkalommal rendezték meg. Az önkéntesek országszerte és Erdélyben közel 100 településen végeztek közösségi munkát. Idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket javítottak, elhagyott sírokat gondoztak, valamint virágokat ültettek és kerteket rendeztek. A fiatalok emellett templomokat takarítottak, óvodákat és iskolákat díszítettek, padokat festettek és udvari játékokat újítottak fel. A szervezők tájékoztatása szerint a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy vármegyéből csatlakoztak a programhoz. A kezdeményezés célja a közösségi felelősségvállalás erősítése és az önkéntes segítségnyújtás népszerűsítése a fiatalok körében. Rekordot döntött a turisták száma Szlovákiában augusztusban. A szlovák statisztikai hivatal adatai szerint a szálláshelyeken 871 ezer vendéget fogadtak, ami 8%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát. A vendégek összesen 2,4 millió éjszakát töltöttek el az országban. A turisták 57%-a belföldről érkezett. A külföldi vendégek száma azonban még jelentősebben, csaknem 16%-kal emelkedett egy év alatt. A legtöbb külföldi turista Csehországból és Lengyelországból érkezett. A 8 szlovákiai régió mindegyikében nőtt a vendégészakák száma, a legtöbbet 222 ezret a Zsolnai megye szálláshelyei regisztrálták. Pozsony megyében a külföldiek aránya elérte a 70%-ot. Milliók kedvence lett az a párizsi Louvre-ban dolgozó biztonsági őr, aki különleges segítséget nyújtott egy turistának a Mona Lisa előtt, írja 24.hu. Kifejtették, a dél-koreai látogató a világjáró plüss macskáját szerette volna lefotózni a híres festménnyel, amikor az őr váratlanul elvette tőle a játékot. A férfi azonban nem elvenni akarta a kabalát, hanem a festmény elé, az üvegvédelem mellé helyezte, hogy tökéletes fotó készülhessen róla. Több próbálkozás után sikerült megfelelően kitámasztani a plüsst. A jelenetet a turista videóra vette, a felvétel pedig rövid idő alatt bejárta az internetet, és több millió megtekintést gyűjtött. A videó sztárja végül maga a segítőkész biztonsági őr lett.
2: Időjárás.
11: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
11: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
13: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Paloma Faith következik, Enjoy Yourself, ezzel nyitjuk az újabb órát, majd Lotfi Begé és Burai folytatja a Menedékkel. Tartsanak velem délután 4-ig.

Vajon milyen napot jósolnak ma a csillagok? Már is kiderül, jön a horoszkóp rovat a kirakatban. Kezdjük a kossal. Nagyon gyorsan szeretne minden kötelező feladatán túlesni. Jól is teszi, ha a délelőtt folyamán túlesik a rutin munkákon. A délután ugyanis váratlan új problémákat hozhat. Kedves Bika, ami a környezetét, a társát vagy a nagyobb társaságot illeti, minden a legnagyobb rendben van. Ha mégsem, akkor sajnos azt kell mondanunk, hogy a hiba önben lehet. Kedves ikrek, vannak dolgok, melyek megérik a küzdelmeket. A gyermekével, a társával vagy a karrierjével kapcsolatos küzdelmek meríthetik ki a mai napon. Nézzük a rákot, egy barátság egyre fontosabbá válik az ön életében. Az utóbbi időben talán nem tudott elég időt szakítani rá, de most valami felvillanyozó történik önök között. Ki tudja, talán több is ez, mint puszta barátság. Kedves oroszlán, a kapcsolatában bizonyos fajta válaszúthoz érkezett. Ha szeretné megoldani az utóbbi időben felmerült problémákat, akkor meg kellene hallania a társa érveit is. Ami a szüzet illeti, ha nagyon nagy elvárásokat támaszt, akkor ezzel maga idézi elő az elégedetlenségét, akár önmagával, akár másokkal szemben. A pontossága az ön legnagyobb erénye. Hamarosan folytatjuk tovább a mérleggel, előtte zene.

És ahogy ígértem, a megaslágerek között folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel. Tudja jól, hogy spórolnia kellene, ön mégis túlköltekezi magát. Ha az adósságai már meghaladják a havi bevételeinek a többszörösét, akkor ideje lenne új források után néznie. Kedves Skorpió, végre meg kellene hallania a kedvese morgolódását. Valami alapja azért lehet a bánatának, mert ha mélyen magában néz, akkor ráébred, hogy kapcsolatuk túl sablonossá vált az utóbbi időben. Ami a nyilast illeti, újra és újra ugyanabba a hibába esik, persze nem mindig tehet arról, hogy akivel találkozik, az elárulja vagy kihasználja önt, pedig ön elég jó emberismerő. Kedves Bak, végre visszatért a lelkesedése, bizony kár is lenne feladnia, amibe belekezdett, mert ezzel egyrészt hosszú évek munkája veszne kárba, másrészt az önbizalma is végképp oda lenne, sohasem szabad félbehagynia a dolgokat. Kedves vízöntő, jó lenne, ha végre kitálalna és elmondaná az igazságot. Ugyanakkor azért se sértődjön meg, ha más is megteszi ezt. A köntörfalazás biztosan nem hoz ugyanis megoldást. Végül a halak, át kellene értékelnie a dolgait, és ki kellene találnia, hogy miben és mikor hibázott. Ehhez érdemes lenne a konzultációkat is folytatnia hozzáértő emberekkel. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

Menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban, Schweik vendéglő Balassa gyarmat a mai ajánlat, frankfurti leves virslivel, csontleves, lencsefőzelék sertéspörkölttel, szezámmagos rántott csirkemell, jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat, karfiolleves, tyúkhúsleves, gordon rántott töltött csirkemell, rizssel, sült burgonyával és salátával, sertéspörkölt szlovák rizssel, uborkával, áfonyás gombóc, grillezett camembert amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Széchenyben is, a Bársony vendéglőben a mai ajánlat, marhahúsleves, zöld babfőzelék fasírozottal, bacsaszelet, steak burgonyával. Ez a mai ebéd, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál óra X-er balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
2: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. október 13-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni. A kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61% a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetőjét hallják.
6: A közelgő fűtési szezont megelőzően, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kémény gázzal működő fűtési rendszer esetén két évente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni. A fűtési szezon közelettével némileg megnövekedhetnek a várakozási idő az ingyenes kémény ellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszköz szakemberrel, kéményt pedig kéményseprővel. Az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt. A fűtési időszakban a napi lakástűzesetek száma akár meg is duplázódhat a fűtési szezonon kívüli átlaghoz képest.
4: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza, értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdon jogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMR VZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. Szőlősi Kornélt Ipoly Vece polgármesterét hallják.
5: Nem volt egyszerű, mert ugye egy nagyon hosszú útszakaszról van szó, és úgy kellett kialakítani az elvégzendő munkákat, hogy beleférjen a pályázat keretösszegébe, de szerencsére mind az 520 méteren végigértünk, és egy nagyon jó minőségű patkával ellátott aszfalt burkolatot sikerült létesítenünk az úton. Ami még nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, az, hogy valódi körültekintéssel látunk ehhez a felújításhoz, és a pályázat megnyerése után azonnal elkezdtem egyeztetni a DMRV ZRT illetékeseivel arról, hogy még mielőtt az építési beruházás megvalósul, lehetőleg cseréljük ki a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot, aminek nagy része a felújítandó útpálya alatt húzódott, és szerencsére itt is több egyeztetés után, de maximális partneri hozzáállással egy közel 8 hónapos időtartamot követően sikerült a teljes gerinchálózatot kicserélni, és több mint 30 ingatlan vízbekötést is modern korszerűre cseréltünk, mert hogy azzal, hogy most elkészült az út, azzal az önkormányzat az út védelméről is rögtön gondoskodott, súlykorlátozást rendeltünk el ezen a felújított útszakaszon, illetve a pályázati idő fenntartása alatt, vagy a kötelező pályázati fenntartási idő alatt megtiltottuk az útburkolat felbontásával járó munkákat. Ezzel is igyekszünk azt elérni, hogy ez az út ez minél hosszabb ideig ebben a minőségében és ebben az állapotában szolgálja Ipolyveccét és az Ipolyveccén közlekedőket.
4: Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Orosz és környéke tisztaságára. A cserkész, levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Fodor Miklóst, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesét hallják.
7: Dornyai Béla Múzeum a NKA támogatásával készített egy időszaki történeti kiállítást, amely szeptember végén, szeptember 25-én került a nagyközönség elé. Címe: Cserkészek, Leventék, úttörők, ifjúsági mozgalmak a salgótarjáni iparvidéken 1921-1990 között. Tehát itt lényegében arról a három, mondjuk hogy a század, 20. század legjelentősebb három ifjúsági és gyermekmozgalmáról készített egy kiállítást, bemutatva a különbözőségeket és sok esetben az azonosságokat, ugye ezek a mozgalmak azért hatottak egymásra, attól függetlenül, hogy ideológiai szempontból, világnézeti szempontból mondjuk a Levente és a cserkész azért elég távol áll az úttörőtől, sőt a cserkész meg a Levente sem annyira rokonítható minden tekintetben. És ezeket a különbségeket és azonosságokat és egymásra való hatást próbáltuk ebbe a kiállításba bemutatni, amely részben, tehát nagyobb részben a Dornyai Béla Múzeum anyagából

0: megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Első helyen végzett a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola kadét csapata az országos haditorna Nógrád vármegyei fordulóján. A versenyt múlt héten Salgótarjánban a városi sportcsarnokban szervezték meg. A győztes csapatot Bunder Janka, Bodzási Simon Levente, Csordás Bence és Nagy Attila Márk alkotta. A fiatalok ezzel a teljesítménnyel kivívták az országos döntőben való részvétel jogát is.
1: Időjárás.
0: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Moncrief Love Somebody, ezzel a Megaslágerrel nyitom az újabb órát. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Tartsanak velem és a kirakattal délután 4-ig.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Kedves Edék, Kálmánok és Fatimék, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint boldog születésnapot az október 13-án születetteknek. Német eredetű név az Ede, az Edward név rövidülésének önállósult változata, jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. A Kálmán török-magyar eredetű, régi magyar személynév, maradék, életben maradt. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő meg a sláger.

filmajánló rovatunk következik, a kirakatban benne pedig a Helen Mirren főszereplésével készült Királynő. A szerep, amiért a ragyogó Helen Mirren többek között Oscar-díjat is kapott, egy erősen vitatott időszak ellentmondásait próbálja megmagyarázni. 1997-ben, nem sokkal azután, hogy Tony Blair lett az angol miniszterelnök, II. Erzsébet királynőt azzal a hírrel ébresztik az éjszaka közepén, hogy korábbi menye Diana Walesi hercegné autóbalesetet szenvedett. A megrázó haláleset után az ország és az egész világ is gyászba borul. Mindenki kifejezi részvétét és a fájdalmát. Tony Blair a néphercegnőjének nevezi Dianát, a Buckingham palota azonban, pontosabban a királynő néma marad. Hallgatását a közvélemény nem érti. A királyi család sokat veszít népszerűségéből. A film az értékek, elvek, tradíciók és a változó idők ütközéséről szól, és nem utolsó sorban bepillantást enged az angol királyi család életébe is. Érdemes megnézni akár már ma este Helen Mirren főszereplésével a Királynő című filmet.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a Kirakat. Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Kellemes napot kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
11: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
12: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
13: Jó húsban vagy, Csibém.
12: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
13: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
14: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
15: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
18: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
19: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
18: Elszáll, mint a szélben a fény.
17: Nem akarok elszállt szint lenni.
19: Haza kell találnunk!
15: Elfelejtett sziget a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
20: Hírek.
0: Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. Első helyen végzett a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola kadét csapata az országos haditorna Nógrád vármegyei fordulóján. A versenyt múlt héten Salgótarjánban a városi sportcsarnokban szervezték meg. A győztes csapatot Bunder Janka, Bodzási Simon Levente, Csordás Bence és Nagy Attila Márk alkotta. A fiatalok ezzel a teljesítménnyel kivívták az országos döntőben való részvétel jogát is. Több mint 7000 fiatal vett részt az idei 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A katolikus, református és evangélikus egyház közös kezdeményezését október 8-a és 11-e között immár 19. alkalommal rendezték meg. Az önkéntesek országszerte és Erdélyben közel 100 településen végeztek közösségi munkát. Idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket javítottak, elhagyott sírokat gondoztak, valamint virágokat ültettek és kerteket rendeztek. A fiatalok emellett templomokat takarítottak, óvodákat és iskolákat díszítettek, padokat festettek és udvari játékokat újítottak fel. A szervezők tájékoztatása szerint a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy vármegyéből csatlakoztak a programhoz. A kezdeményezés célja közösségi felelősségvállalás erősítése és az önkéntes segítségnyújtás népszerűsítése a fiatalok körében. Hivatalosan is elismerte a cukorbetegség 5. típusát a Nemzetközi Diabétesz Szövetség 2025-ben. A szervezet most arra kéri az Egészségügyi Világszervezetet és más egészségügyi hatóságokat, hogy kövessék a példáját. Kifejtették, az 5-ös típusú cukorbetegség az alultápláltsággal, illetve a tartós tápanyag hiánnyal függ össze. Becslések szerint világszerte mintegy 25 millió embert érint, főként alacsony jövedelmű térségekben, Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában és a Karib térségben. A betegség létezéséről már 1955-ben beszámoltak, hivatalos besorolása azonban évtizedekig vitatott volt. A Nemzetközi Diabétesz Szövetség szakértői munkacsoportot hoztak létre a diagnosztikai feltételek és a kezelési irányelvek kidolgozására. Milliók kedvence lett az a párizsi Louvre-ban dolgozó biztonsági őr, aki különleges segítséget nyújtott egy turistának a Mona Lisa előtt, írja 24.hu. Kifejtették, a dél-koreai látogató a világjáró plüss macskáját szerette volna lefotózni a híres festménnyel, amikor az őr váratlanul elvette tőle a játékot. A férfi azonban nem elvenni akarta a kabalát, hanem a festmény elé az üvegvédelem mellé helyezte, hogy tökéletes fotó készülhessen róla. Több próbálkozás után sikerült megfelelően kitámasztani a plüst. A jelenetet a turista videóra vette, a felvétel pedig rövid idő alatt bejárta az internetet, és több millió megtekintést gyűjtött. A videó sztárja végül maga a segítőkész biztonsági őr lett. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevételtől esett el az üzlet. A történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
20: Időjárás.
0: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
20: Közlekedés.
0: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
23: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
21: Megafon.
22: Nagyot szól.
24: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk a magyar színház történet egyik legismertebb primadonnájának regényes és drámai életét idézi meg Old Tamás Minden jegyel kell című zenés előadása. A produkció október 14-én szerdán este 7 órától látható a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház nagy színpadán. A csillogó operettvilág és a színpadi siker mögött egy különleges fordulatokkal teli élettörténete rajzolódik ki. A ragyogó kulisszák és a tragikusabb pillanatok kontrasztja különleges színházi élményt ígér. Tedák Sári születésének évfordulója alkalmából a színház kedvezményes jegyekkel várja a közönséget. Old Tamás Minden jegy elkelt október 14-én szerdán este 7 órától Salgótarjánban.
25: It ain't no country club either.

könyvajánló rovat a kirakatban, itt az ősz, itt a bekuckózás ideje. Érdemes beszerezni Lori Gilmore-tól a The Pumpkin Spice Café-t, azaz a Pumpkin Spice kávézót. Jamie Ellis azonnal kap a lehetőségen, amikor nagynénje felajánlja neki szeretett kávézóját, a Pumpkin Spice kávézót, hiszen végre megszabadulhat szörnyen unalmas irodai munkájától, és új életet kezdhet egy aranyos kisvárosban. Azonban a beilleszkedés nem zökkenőmentes. Éjszakánként szörnyű ricsajra ébred, és egy kicsi kávézó is nagy gondokkal járhat, főleg ha valaki szabotálni próbálja. Szerencsére a kávézó egyik beszállítója a segítségére siet egy szerencsétlen baseballütős epizód után, ráadásul ez a beszállító kifejezetten jóképű. A Pumpkin Spice kávézó tökéletes olvasmány a bekuckózós estékre és azokra a napokra, amikor az ősz színeire és az illataira vágyunk.

érdemes ma megnézni a Balassagyarmati Madács moziban. Már is mondom, a mai napon érdemes megnézni a Múltad a jövőt című filmet 2-től és 6 órától. A Vadon szíve 2-től és 4-től, Macskák a múzeumban második rész 2 órától, El Camino, Találd meg az utad 4 órától, szintén 4-től Extázis, valamint Queen Budapest. A másik Mami egy horrorfilm 6-tól és 8-tól, Rolling Loud 6 órától, Verity 6-tól és 8-tól, A bárány, amit akarsz, valamint Mami Blue este 8-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a Balassagyarmati Filmszínházban.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne lesz a következő órában, és előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a Balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Itt minőségre építünk.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Rio, ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
7: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
8: Hadouken!
9: Street Fighter, a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
10: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A balatoni hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihanyrévből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Több mint 7000 fiatal vett részt az idei 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A katolikus, református és evangélikus egyház közös kezdeményezését október 8-a és 11-e között immár 19. alkalommal rendezték meg. Az önkéntesek országszerte és Erdélyben közel 100 településen végeztek közösségi munkát. Idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket javítottak, elhagyott sírokat gondoztak, valamint virágokat ültettek és kerteket rendeztek. A fiatalok emellett templomokat takarítottak, óvodákat és iskolákat díszítettek, padokat festettek és udvari játékokat újítottak fel. A szervezők tájékoztatása szerint a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy vármegyéből csatlakoztak a programhoz. A kezdeményezés célja közösségi felelősségvállalás erősítése és az önkéntes segítségnyújtás népszerűsítése a fiatalok körében. Rekordot döntött a turisták száma Szlovákiában augusztusban. A szlovák statisztikai hivatal adatai szerint a szálláshelyeken 871 ezer vendéget fogadtak, ami 8%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát. A vendégek összesen 2,4 millió éjszakát töltöttek el az országban. A turisták 57%-a belföldről érkezett. A külföldi vendégek száma azonban még jelentősebben, csaknem 16%-kal emelkedett egy év alatt. A legtöbb külföldi turista Csehországból és Lengyelországból érkezett. A 8 szlovákiai régió mindegyikében nőtt a vendégészakák száma, a legtöbbet 222 ezret a Zsolnai megye szálláshelyei regisztrálták. Pozsony megyében a külföldiek aránya elérte a 70%-ot. Milliók kedvence lett az a párizsi Louvre-ban dolgozó biztonsági őr, aki különleges segítséget nyújtott egy turistának a Mona Lisa előtt, írja 24.hu. Kifejtették, a dél-koreai látogató a világjáró plüss macskáját szerette volna lefotózni a híres festménnyel, amikor az őr váratlanul elvette tőle a játékot. A férfi azonban nem elvenni akarta a kabalát, hanem a festmény elé, az üvegvédelem mellé helyezte, hogy tökéletes fotó készülhessen róla. Több próbálkozás után sikerült megfelelően kitámasztani a plüsst. A jelenetet a turista videóra vette, a felvétel pedig rövid idő alatt bejárta az internetet, és több millió megtekintést gyűjtött. A videó sztárja végül maga a segítő kész biztonsági őr lett.
2: Időjárás.
0: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
0: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
12: Nagyon szól.
14: Stupid Love Lady Gaga, vele nyitjuk az újabb órát, kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál, Almost Monday és Sun Keeps on Shining, ezzel folytatjuk, majd jön New Level Empire és Curtis az első és utolsó című megaslágerükkel. Tartsanak velem!

életmód rovata meg a slágerek között a kirakatban. Ősszel nagyon sokan fogyasztanak sütőtököt, rendszeresen süssünk egy-egy sütőtököt, mivel nagyon sok pozitív hatással rendelkezik. Gazdag forrása a K-vitaminnak. Ez a vitamin nem csak a szív, hanem a csontok egészségét is biztosítani tudja, és C-vitamint is tartalmaz. Az immunrendszer megfelelő működéséhez cinkre is szükségünk van, amelynek a sütőtök gazdag forrása. Amikor gyulladás alakul ki a szervezetünkben, akkor a szervezetünk védekezik a testünket támadó kórokozókkal vagy fertőzéssel szemben. A gyulladás megelőzése érdekében is érdemes sütőtököt fogyasztani. Kutatási eredmények szerint akár még az ízületi gyulladást is elkerülhetjük, amennyiben rendszeresen fogyasztunk belőle. Hamarosan folytatjuk tovább ezzel a finom sütőtökkel, de előtte zene.

hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek, most viszont folytatjuk tovább a kirakatban az életmód rovatot, vajon miért érdemes sütőtököt fogyasztani. Például azért, mert bétakarotinban is bővelkedik, ez is egy nagyszerű antioxidáns, amely a szervezetünkben A-vitaminná alakul. Erre a vitaminra van szüksége a szemünknek és a bőrünknek, hogy sokáig egészséges maradjon. A sütőtök gazdag forrása az L-triptofánnak is, ez egy olyan aminosav, amely csökkenti a stresszt és enyhíti a depresszió tüneteit. Éppen e hatása miatt azoknak is ajánlható a fogyasztása, akik álmatlanságban szenvednek. És a sütőtökkel kapcsolatban még egy kis érdekesség, a sütőtöknek körülbelül 500 magja van, és minden része ehető. Ha megsütjük, akkor a héja is, de még a virága is fogyasztható, és nagyon ízletes. És annyira népszerű ez az étel, hogy az Antarktisz kivételével a világon mindenhol termesztik. Ennyit tehát erről a finom ételről, érdemes tehát jó sok sütőtököt fogyasztani, mindenféle verzióban, akár muffinként, akár egy kis krémlevesként, de csak magában megsütve a sütőben, úgyis nagyon-nagyon finom, úgyhogy hajrá itt a szezon, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a Kirakat. Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Kellemes napot kívánok mindenkinek, illetve jó munkát!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
5: Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküt tett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihanyrévből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Szeptemberben enyhén csökkentek az albérlet árak Magyarországon, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexének előzetes adatai szerint országosan 0,2, Budapesten pedig 0,1%-kal mérséklődtek a bérleti díjak augusztushoz képest. Éves összehasonlításban ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-os drágulást mértek. Október elején több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt a hirdetések között, ami csaknem 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Budapesten a lakások havi bérleti díjának mediánja 260 ezer forint volt. A megyeszékhelyek közül Debrecen bizonyult a legdrágábbnak 220 ezer forintos mediánnal, míg Békéscsabán és Szekszárdon 120 ezer forint volt a jellemző bérleti díj. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevételtől esett el az üzlet. A történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyékiautóház.hu.
4: Közlekedés.
2: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk a magyar színház történet egyik legismertebb primadonnájának regényes és drámai életét idézi meg Old Tamás Minden jeggyel kell című zenés előadása. A produkció október 14-én szerdán este 7 órától látható a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház nagy színpadán. A csillogó operettvilág és a színpadi siker mögött egy különleges fordulatokkal teli élettörténete rajzolódik ki. A ragyogó kulisszák és a tragikusabb pillanatok kontrasztja különleges színházi élményt ígér. Tedák Sári születésének évfordulója alkalmából a színház kedvezményes jegyekkel várja a közönséget. Old Tamás Minden jegy elkelt október 14-én szerdán este 7 órától Salgótarjánban.

ha meg akarjuk hosszabbítani a nyarat, akkor itt az ideje, hiszen idén ősszel akár 32%-kal kevesebbe kerül egy szervezett nyaralás, mint a főszezonban. Napi nagyvilág rovatunkkal folytatjuk tovább. Észak-Afrika gyöngyszeme az egyik legközkedveltebb úti cél ősszel a strandolás megszállottjainak és a történelem szerelmeseinek is. Budapesttől Tunézia mindössze 2 óra alatt elérhető repülővel. A nappali hőmérséklet az őszi hónapokban is 30 fok felett van, 26-27 fokos tenger maximálisan alkalmas a fürdésre. Szuszban a mai napig a csodájára járnak a 13 méter magas várfallal körülvett ribaterődnek, vagy a 30 méter magas világító toronynak, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az egész városra. A városközpontban Medina szűk kis utcácskáin és bazáraiban sétálva az ember úgy érezheti, mintha egy filmbe csöppent volna. Érdemes megnézni ősszel Tunéziát. Hamarosan folytatjuk tovább Görögországgal, de előtte zene.

nagyvilágrovat, a kirakatban benne pedig Görögország. Rodosz Európa egyik legnaposabb pontja. Görögország negyedik legnagyobb szigete évi 3000 napsütéses órával büszkélkedhet. A strandolás mellett érdemes felkeresni a festői falvakat és a történelmi műemlékeket. A kirándulni vágyókat pedig a világ legrégebbi parkja, a Rodini és a színes lepkékkel teli Pillangó völgy várja. Olaszországba is érdemes kirándulni egy nagyot, például Firenzébe. Az Arno folyó partján fekvő Firenze bővel reneszánsz és középkori műemlékekben és múzeumokban. Érdemes megnézni az 1334-ben készült Giotto tornyát, ami egy 84,7 méteres gótikus harangtorony, melyet márványberakás fed, és nem mellesleg Firenze ősszel sokkal kellemesebb, mint nyáron, mert nincs 40 fok. Érdemes tehát Olaszországban is kirándulni idén ősszel.

0: Délután 4 óra van, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap ismét várom Önöket 10-kor, ne feledjék kirakat a műsor, amiben minden benne van, minden hétköznap 10 és 4 között. Rédei Renit hallották, szép napot kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította.
3: OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
7: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
8: Jó húsban vagy, cibém.
7: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
8: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
9: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
13: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
14: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
13: Elszáll, mint a szélben a fény.
12: Nem akarok elszállt szígy lenni.
14: Haza kell találnunk!
10: Elfelejtett sziget a moziban.
4: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
4: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
0: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdonjogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMRV ZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. A cserkész, levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása, erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többlet szolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihanyrévből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Változnak az üzemanyag árak Horvátországban a mai naptól, írja az MTI. A dízel literenkénti maximális kiskereskedelmi ára 1 centtel 1,83 € csökken, míg a benzinára változatlanul 1,74 € marad. A mezőgazdaságban használt kék dízel literje továbbra is 1,38 € kerül. A cseppfolyós gázára ugyanakkor emelkedik, a tartályos változat kilogrammonként 1,67 €, a palackos pedig 2,25 € drágul. Az új árak október 19-éig lesznek érvényben. A horvát kormány szerint az intézkedések nélkül a dízel és a benzin is jelentősen többe kerülne, a forgalmazói árrések felső határa és a jövedéki adók nem változnak.
1: Időjárás.
0: Ma napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 15 és 17 fok között alakul.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés. Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
16: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
17: mega jó hangulatban.
18: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni, a kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagyorossziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagyoroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagyoroszi és környéke tisztaságára. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása, erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküdtett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni.
0: Közlekedés.
1: A nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mango, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
10: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
9: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
11: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Rio, ha meg akarod menteni a testvéredet, akkor harcolnod kell.
14: Ha élsz, akkor harcolsz. Ha harcolsz, akkor élsz.
15: Hadouken! Street Fighter, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
16: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Györfi Betta.
17: Hírek.
16: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni, a kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente. Kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításában származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása, erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküdtett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni.
1: Közlekedés.
16: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
17: mega jó hangulatban.
18: Megafon, nagyot szól.

mission of the

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
3: Jó húsban vagy, cibém.
2: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
3: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
4: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. október 13-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni, a kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetőjét hallják.
9: A közelgő fűtési szezont megelőzően, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kémény gázzal működő fűtési rendszer esetén két évente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni. A fűtési szezon közelettével némileg megnövekedhetnek a várakozási idő az ingyenes kémény ellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszköz szakemberrel, kéményt pedig kéményseprővel. Az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt. A fűtési időszakban a napi lakástűzesetek száma akár meg is duplázódhat a fűtési szezonon kívüli átlaghoz képest.
7: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza, értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdon jogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMR VZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. Szőlősi Kornélt Ipoly Vece polgármesterét hallják.
10: Nem volt egyszerű, mert ugye egy nagyon hosszú útszakaszról van szó, és úgy kellett kialakítani az elvégzendő munkákat, hogy beleférjen a pályázat keretösszegébe. de szerencsére mind az 520 méteren végigértünk, és egy nagyon jó minőségű patkával ellátott aszfalt burkolatot sikerült létesítenünk az úton. Ami még nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, az, hogy valódi körültekintéssel látunk ehhez a felújításhoz, és a pályázat megnyerése után azonnal elkezdtem egyeztetni a DMRV ZRT illetékeseivel arról, hogy még mielőtt az építési beruházás megvalósul, lehetőleg cseréljük ki a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot, aminek nagy része a felújítandó útpálya alatt húzódott, és szerencsére itt is több egyeztetés után, de maximális partneri hozzáállással egy közel 8 hónapos időtartamot követően sikerült a teljes gerinchálózatot kicserélni, és több mint 30 ingatlan vízbekötést is modern korszerűre cseréltünk, mert hogy azzal, hogy most elkészült az út, azzal az önkormányzat az út védelméről is rögtön gondoskodott, súlykorlátozást rendeltünk el ezen a felújított útszakaszon, illetve a pályázati idő fenntartása alatt, vagy a kötelező pályázati fenntartási idő alatt megtiltottuk az útburkolat felbontásával járó munkákat. Ezzel is igyekszünk azt elérni, hogy ez az út ez minél hosszabb ideig ebben a minőségében és ebben az állapotában szolgálja Ipolyveccét és az Ipolyveccén közlekedőket.
7: Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. A cserkész, levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Fodor Miklóst, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesét hallják.
1: Dornyai Béla Múzeum a NKA támogatásával készített egy időszaki történeti kiállítást, amely szeptember végén, szeptember 25-én került a nagyközönség elé. Címe: Cserkészek, Leventék, úttörők, ifjúsági mozgalmak a salgótarjáni iparvidéken 1921-1990 között. Tehát itt lényegében arról a három, mondjuk hogy a század, 20. század legjelentősebb három ifjúsági és gyermekmozgalmáról készített egy kiállítást, bemutatva a különbözőségeket és sok esetben az azonosságokat, hogy ezek a mozgalmak azért hatottak egymásra, attól függetlenül, hogy ideológiai szempontból, világnézeti szempontból mondjuk a Levente és a cserkész azért elég távol áll az úttörőtől, sőt a cserkész meg a Levente sem annyira rokonítható minden tekintetben. És ezeket a különbségeket és azonosságokat és egymásra való hatást próbáltuk ebbe a kiállításba bemutatni, amely részben, tehát nagyobb részben a Dornyai Béla Múzeum anyagából került ugye megvalósításra, de nagyon sok magánszemély is hozott be anyagot. Úttörő, cserkész, Levente, de főleg ugye úttörő élet vonatkozásában számos ilyen relikviát, tárgyat, műtárgyat hoztak be.
7: Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Első helyen végzett a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola kadét csapata az országos haditorna Nógrád vármegyei fordulóján. A versenyt múlt héten Salgótarjánban a városi sportcsarnokban szervezték meg. A győztes csapatot Bunder Janka, Bodzási Simon Levente, Csordás Bence és Nagy Attila Márk alkotta. A fiatalok ezzel a teljesítménnyel kivívták az országos döntőben való részvétel jogát is.
0: Közlekedés.
7: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Vannak helyek, ahol az élet legszebb pillanatai emlékké válnak. Legyen szó egy álomesküvőről, egy felejthetetlen születésnapról, elegáns bárról, vagy egy sikeres céges rendezvényről. A Széchenyi Művelődési Központ méltó helyszínt biztosít minden alkalomhoz. De itt nem áll meg az élmény. Egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások, helyi közösségi események és színes kulturális programok várják a látogatókat. Széchenyi Művelődési Központ, ahol az ünnep, a kultúra és a közösség találkozik.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Kiskorunkban legesküdtünk, hogy megtaláljuk az elfelejtett szigetet. Sikerült! Soha!
7: Ez a hely paradicsomnak tűnhet, de veszélyes. Ő egy emlékdémon.
8: El fogunk felejteni mindent, még egymást is.
7: Elszáll, mint a szélben a fény.
6: Nem akarok elszállt fény lenni.
8: Haza kell találnunk.
4: Elfelejtett sziget a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagy-Orosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagy-oroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagy-Oroszi és környéke tisztaságára. Első helyen végzett a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola kadét csapata az országos haditorna Nógrád vármegyei fordulóján. A versenyt múlt héten Salgótarjánban a városi sportcsarnokban szervezték meg. A győztes csapatot Bunder Janka, Bodzási Simon Levente, Csordás Bence és Nagy Attila Márk alkotta. A fiatalok ezzel a teljesítménnyel kivívták az országos döntőben való részvétel jogát is. Több mint 7000 fiatal vett részt az idei 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A katolikus, református és evangélikus egyház közös kezdeményezését október 8-a és 11-e között immár 19. alkalommal rendezték meg. Az önkéntesek országszerte és Erdélyben közel 100 településen végeztek közösségi munkát. Idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket javítottak, elhagyott sírokat gondoztak, valamint virágokat ültettek és kerteket rendeztek. A fiatalok emellett templomokat takarítottak, óvodákat és iskolákat díszítettek, padokat festettek és udvari játékokat újítottak fel. A szervezők tájékoztatása szerint a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy vármegyéből csatlakoztak a programhoz. A kezdeményezés célja közösségi felelősségvállalás erősítése és az önkéntes segítségnyújtás népszerűsítése a fiatalok körében. Hivatalosan is elismerte a cukorbetegség 5. típusát a Nemzetközi Diabétesz Szövetség 2025-ben. A szervezet most arra kéri az Egészségügyi Világszervezetet és más egészségügyi hatóságokat, hogy kövessék a példáját. Kifejtették, az 5-ös típusú cukorbetegség az alultápláltsággal, illetve a tartós tápanyag hiánnyal függ össze. Becslések szerint világszerte mintegy 25 millió embert érint, főként alacsony jövedelmű térségekben, Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában és a Karib térségben. A betegség létezéséről már 1955-ben beszámoltak, hivatalos besorolása azonban évtizedekig vitatott volt. A Nemzetközi Diabétesz Szövetség szakértői munkacsoportot hoztak létre a diagnosztikai feltételek és a kezelési irányelvek kidolgozására. Milliók kedvence lett az a párizsi Louvre-ban dolgozó biztonsági őr, aki különleges segítséget nyújtott egy turistának a Mona Lisa előtt, írja 24.hu. Kifejtették, a dél-koreai látogató a világjáró plüss macskáját szerette volna lefotózni a híres festménnyel, amikor az őr váratlanul elvette tőle a játékot. A férfi azonban nem elvenni akarta a kabalát, hanem a festmény elé az üvegvédelem mellé helyezte, hogy tökéletes fotó készülhessen róla. Több próbálkozás után sikerült megfelelően kitámasztani a plüst. A jelenetet a turista videóra vette, a felvétel pedig rövid idő alatt bejárta az internetet, és több millió megtekintést gyűjtött. A videó sztárja végül maga a segítőkész biztonsági őr lett. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevételtől esett el az üzlet. A történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
4: Közlekedés.
9: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
4: Mega jó hangulatban.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza, értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdonjogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMR VZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. A cserkész, levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása. Erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A balatoni hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Változnak az üzemanyag árak Horvátországban a mai naptól, írja az MTI. A dízel literenkénti maximális kiskereskedelmi ára 1 centtel 1,83 € csökken, míg a benzinára változatlanul 1,74 € marad. A mezőgazdaságban használt kék dízel literje továbbra is 1,38 € kerül. A cseppfolyós gázára ugyanakkor emelkedik, a tartályos változat kilogrammonként 1,67 €, a palackos pedig 2,25 € drágul. Az új árak október 19-éig lesznek érvényben. A horvát kormány szerint az intézkedések nélkül a dízel és a benzin is jelentősen többe kerülne, a forgalmazói árrések felső határa és a jövedéki adók nem változnak.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel a 22-es úton Széchény belterületén mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A balatoni hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Több mint 7000 fiatal vett részt az idei 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akcióban. A katolikus, református és evangélikus egyház közös kezdeményezését október 8-a és 11-e között immár 19. alkalommal rendezték meg. Az önkéntesek országszerte és Erdélyben közel 100 településen végeztek közösségi munkát. Idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket javítottak, elhagyott sírokat gondoztak, valamint virágokat ültettek és kerteket rendeztek. A fiatalok emellett templomokat takarítottak, óvodákat és iskolákat díszítettek, padokat festettek és udvari játékokat újítottak fel. A szervezők tájékoztatása szerint a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy vármegyéből csatlakoztak a programhoz. A kezdeményezés célja a közösségi felelősségvállalás erősítése és az önkéntes segítségnyújtás népszerűsítése a fiatalok körében. Rekordot döntött a turisták száma Szlovákiában augusztusban. A szlovák statisztikai hivatal adatai szerint a szálláshelyeken 871 ezer vendéget fogadtak, ami 8%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát. A vendégek összesen 2,4 millió éjszakát töltöttek el az országban. A turisták 57%-a belföldről érkezett. A külföldi vendégek száma azonban még jelentősebben, csaknem 16%-kal emelkedett egy év alatt. A legtöbb külföldi turista Csehországból és Lengyelországból érkezett. A 8 szlovákiai régió mindegyikében nőtt a vendégészakák száma, a legtöbbet 222 ezret a Zsolnai megye szálláshelyei regisztrálták. Pozsony megyében a külföldiek aránya elérte a 70%-ot. Milliók kedvence lett az a párizsi Louvre-ban dolgozó biztonsági őr, aki különleges segítséget nyújtott egy turistának a Mona Lisa előtt, írja 24.hu. Kifejtették, a dél-koreai látogató a világjáró plüss macskáját szerette volna lefotózni a híres festménnyel, amikor az őr váratlanul elvette tőle a játékot. A férfi azonban nem elvenni akarta a kabalát, hanem a festmény elé az üvegvédelem mellé helyezte, hogy tökéletes fotó készülhessen róla. Több próbálkozás után sikerült megfelelően kitámasztani a plüst. A jelenetet a turista videóra vette, a felvétel pedig rövid idő alatt bejárta az internetet, és több millió megtekintést gyűjtött. A videó sztárja végül maga a segítőkész biztonsági őr lett.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. október 13-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: A fűtési szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, figyelmeztetnek a szakemberek. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője a Megafon érdeklődésére elmondta, ha időben elvégezzük az ellenőrzéseket, akkor még időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások és elvégezhetők a szükséges javítások. A fűtőeszközöket évente ajánlott átvizsgáltatni, a kéményeket gázfűtés esetén két évente, szilárd tüzelésnél pedig évente kell ellenőriztetni. A társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell foglalniuk az ingyenes vizsgálatra. Hozzátette, a tűzesetek megelőzéséhez fontos, hogy a tűzifát és más éghető anyagokat biztonságos távolságban tároljuk a fűtőberendezésektől. A hamut csak teljes kiülés után fémedényből szabad kidobni. A szakemberek szénmonoxid és füstérzékelő használatát is javasolják. Kiemelte, az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt, ilyenkor akár kétszeresére is nőhet a napi tűzesetek száma. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetőjét hallják.
4: A közelgő fűtési szezont megelőzően, még a hidegebb időjárás beállta előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat. A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni. A kémény gázzal működő fűtési rendszer esetén két évente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni. A fűtési szezon közelettével némileg megnövekedhetnek a várakozási idő az ingyenes kémény ellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. Ha valaki évek óta nem használt fűtőeszközt és kéményt szeretne beüzemelni, különösen fontos, hogy használat előtt nézesse meg a fűtőeszköz szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel. Az elmúlt évek lakástüzeinek mintegy 61%-a a fűtési szezonban történt. A fűtési időszakban a napi lakástűzesetek száma akár meg is duplázódhat a fűtési szezonon kívüli átlaghoz képest.
1: Teljesen megújult Ipoly vecén a Petőfi utca 520 méter hosszú szakasza, értesült a Megafon. Szőlősi Kornél polgármester elmondta, a beruházás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb helyi fejlesztése, amely a főutat köti össze a vasútállomással. Kifejtette, a felújítás a Magyar Falu program támogatásával valósulhatott meg, miután az önkormányzat átvette az új tulajdon jogát és kezelését. Az új aszfaltburkolat mellett megfelelő patkákat is kialakítottak. Szőlősi hozzátette, a munkálatokat megelőzően a DMR VZRT közreműködésével a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot is kicserélték, és több mint 30 ingatlan vízbekötése korszerűsödött. A lakóknak lehetőségük volt a hiányzó közműbekötések elvégzésére is. Hangsúlyozta, az elkészült út állapotának megóvása érdekében súlykorlátozást vezettek be, és a kötelező fenntartási időszakban megtiltották az útburkolat felbontásával járó munkákat. Szőlősi Kornélt Ipoly Vece polgármesterét hallják.
5: Nem volt egyszerű, mert ugye egy nagyon hosszú útszakaszról van szó, és úgy kellett kialakítani az elvégzendő munkákat, hogy beleférjen a pályázat keretösszegébe, de szerencsére mind az 520 méteren végigértünk, és egy nagyon jó minőségű patkával ellátott aszfalt burkolatot sikerült létesítenünk az úton. Ami még nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, az, hogy valódi körültekintéssel látunk ehhez a felújításhoz, és a pályázat megnyerése után azonnal elkezdtem egyeztetni a DMRV ZRT illetékeseivel arról, hogy még mielőtt az építési beruházás megvalósul, lehetőleg cseréljük ki a közel 60 éves ivóvízgerinc hálózatot, aminek nagy része a felújítandó útpálya alatt húzódott, és szerencsére itt is több egyeztetés után, de maximális partneri hozzáállással egy közel 8 hónapos időtartamot követően sikerült a teljes gerinc hálózatot kicserélni, és több mint 30 ingatlan vízbekötést is modern korszerűre cseréltünk, mert hogy azzal, hogy most elkészült az út, azzal az önkormányzat az út védelméről is rögtön gondoskodott. Súlykorlátozást rendeltünk el ezen a felújított útszakaszon. illetve a pályázati idő fenntartása alatt, vagy a kötelező pályázati fenntartási idő alatt megtiltottuk az útburkolat felbontásával járó munkákat. Ezzel is igyekszünk azt elérni, hogy ez az út ez minél hosszabb ideig ebben a minőségében és ebben az állapotában szolgálja Ipolyveccét és az Ipolyveccén közlekedőket.
1: Illegálisan lerakott hulladékot találtak Nagyorosziban egy szántóföldön. A szemét egy nemrég gazdát cserélt ingatlan takarításából származott, erről a nagyoroszi önkormányzat számolt be közösségi oldalán. A hulladék között talált iratok alapján kiderült, hogy az új tulajdonosa a felújítás előkészítése során másokra bízta a lomok elszállítását. A megbízottak azonban nem szabályosan jártak el, hanem a külterületi szántóföldön hagyták a hulladékot. Az ügy végül rendeződött, a kilátásba helyezett következmények hatására az érintettek elszállították a lerakott tárgyakat. Az önkormányzat az eset kapcsán arra figyelmezteti a lakosságot, hogy körültekintően válasszák meg, kire bízzák a lomok és a felújításból származó hulladék elszállítását. A szabálytalan lerakás ugyanis környezetszennyezést és kellemetlenséget okozhat. A település vezetés arra kér mindenkit, hogy közösen vigyázzanak Nagyoroszi és környéke tisztaságára. A cserkész, levente és úttörő mozgalmak történetét mutatja be a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum legújabb időszaki kiállítása, tudta meg a Megafon. Fodor Miklós, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a tárlat az 1921 és 1990 közötti időszakba kalauzolja a látogatókat, feltárva a 20. század meghatározó ifjúsági mozgalmainak különbségeit, hasonlóságait és egymásra gyakorolt hatását. A bemutatott tárgyak nagyobb része a múzeum gyűjteményéből származik, de magánszemélyek is számos relikviával járultak hozzá a kiállításhoz, különösen az úttörő életemlékeivel. Hangsúlyozta, a tárlat azért is fontos, mert segít megérteni, hogyan formálták a különböző korszakok ideológiái, a fiatalok mindennapjait, közösségi életét és értékrendjét. A személyes emlékek és korabeli tárgyak révén a látogatók közelebb kerülhetnek a térség múltjához, miközben a fiatalabb generációk is megismerhetik elődeik világát. Fodor Miklóst, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesét hallják.
3: Dornyai Béla Múzeum a NKA támogatásával készített egy időszaki történeti kiállítást, amely szeptember végén, szeptember 25-én került a nagy közönség elé. A címe Cserkészek, Leventék, Úttörők, ifjúsági mozgalmak a salgótarjáni iparvidéken 1921-1990 között. Tehát itt lényegében arról a három, mondjuk hogy a század, 20. század legjelentősebb három ifjúsági és gyermekmozgalmáról készítettünk egy kiállítást, bemutatva a különbözőségeket és sok esetben az azonosságokat, ugye ezek a mozgalmak azért hatottak egymásra, attól függetlenül, hogy ideológiai szempontból, világnézeti szempontból mondjuk a Levente és a cserkész az elég távol áll az úttörőtől, sőt a cserkész meg a Levente sem annyira rokonítható minden tekintetben. És ezeket a különbségeket és azonosságokat és egymásra való hatást próbáltuk ebbe a kiállításba bemutatni, amely részben, tehát nagyobb részben a Dornyai Béla Múzeum anyagából került ugye megvalósításra, de nagyon sok magánszemély is hozott be anyagot. Úttörő, cserkész, Levente, de főleg ugye úttörő élet vonatkozásában számos ilyen relikviát, tárgyat, műtárgyat hoztak be.
1: Tovább erősítenék a közbiztonságot Bátony terenyén és a járás településein. A város önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a helyi rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel. A cél a fokozottabb rendőri jelenlét és a közterületi feladatok összehangolása, erről a Bátony terenyei járási rendészeti központ számolt be közösségi oldalán. A megállapodás lehetővé teszi a rendőri szolgálatok bővítését a térségben, amelyet a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság is támogat. A többletszolgálatok finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Az önkormányzat és a polgárőrség a szolgálatok összehangolásáról is megállapodott. A tervek szerint a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet együttműködve dolgozik majd a jogsértések megelőzéséért és a lakosság biztonságérzetének növeléséért. Első helyen végzett a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola kadét csapata az országos haditorna Nógrád vármegyei fordulóján. A versenyt múlt héten Salgótarjánban a városi sportcsarnokban szervezték meg. A győztes csapatot Bunder Janka, Bodzási Simon Levente, Csordás Bence és Nagy Attila Márk alkotta. A fiatalok ezzel a teljesítménnyel kivívták az országos döntőben való részvétel jogát is.
2: Közlekedés.
1: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Hivatalba lépett hétfőn Polyák Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új elnöke. A média jogász kutató és egyetemi oktató a kinevezési okirat átvételét követően ünnepélyes esküt tett Baka András köztársasági elnök előtt. Az eseményről a Sándor Palota számolt be közösségi oldalán. Felidézték, Polyák Gábort az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre szóló megbízatással 2031-ig. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásával kapcsolatban. A hatóság közlése szerint az eljárás célja a körülmények feltárása és a közérdek védelme, különös tekintettel az uniós támogatások elvesztésének kockázatára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 9-én jelentette be a beruházás felfüggesztését, miután felmerült a közbeszerzési eljárás során történt jogsértő összejátszás gyanúja. A kivitelezést elnyerő V-híd konzorciumát kizárják a folyamatban lévő vasútépítési munkákból. A vizsgálatok szerint a kivitelező verseny előnyhöz juthatott a tender során. Az ügy miatt Magyarország több mint 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el. A beruházás jelenleg 42%-os készültségű, folytatására új közbeszerzést terveznek kiírni. Rövidült a balatoni kompok közlekedési ideje tegnaptól Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihanyrévből 4:18-kor indul. Az utolsó járatok este 7 órakor, illetve 4:18-kor kelnek át a tavon. A fél óránkénti közlekedés november 1-ig marad érvényben. Ezt követően téli menetrendre váltanak, hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is fél óránként járnak a kompok. Nagyobb forgalom esetén a menetrend az utazási igényekhez igazodik. Az átkelés mindössze 8 percet vesz igénybe. Közben megkezdődött a komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, és nem befolyásolja a közlekedést. Szeptemberben enyhén csökkentek az albérlet árak Magyarországon, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexének előzetes adatai szerint országosan 0,2, Budapesten pedig 0,1%-kal mérséklődtek a bérleti díjak augusztushoz képest. Éves összehasonlításban ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-os drágulást mértek. Október elején több mint 15 000 kiadó lakás és ház szerepelt a hirdetések között, ami csaknem 12%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Budapesten a lakások havi bérleti díjának mediánja 260 000 forint volt. A megyeszékhelyek közül Debrecen bizonyult a legdrágábbnak 220 000 forintos mediánnal, míg Békéscsabán és Szekszárdon 120 000 forint volt a jellemző bérleti díj. Nyilvánosan bírálta egy brooklyni üzlet kiszolgálását az amerikai énekesnő Kelly Clarkson. A világsztár közösségi oldalán azt írta, a bolt egyik alkalmazottja úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a bolt termékeit. Clarkson több árut is szeretett volna vásárolni, az eladó azonban állítólag inkább olcsóbb alternatívát ajánlott neki. Az énekesnő szerint ezzel jelentős bevételtől esett el az üzlet. A történteket az 1990-es Micsoda nő című film híres jelenetéhez hasonlította, amelyben Julia Roberts karakterét a megjelenése alapján ítélik meg az eladók. Clarkson arra biztatta követőit, hogy saját tapasztalatuk alapján ítéljék meg az üzletet. A beszámoló szerint a bolt nem reagált nyilvánosan az ügyre.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd euró szabadítható fel. Népszavazással döntene a budapesti olimpia rendezésről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Telex keddi élő interjújában hangsúlyozta, hogy mindig is támogatta az olimpia megrendezését, de a végső döntést a választókra bízná. Karácsony szerint akkor kerülhetne sor a népszavazásra, amikor Budapest bekerül a lehetséges rendezővárosok szűkített listájára. Ez a folyamat leghamarabb jövő év közepén juthat el ebbe a szakaszba. A főpolgármester úgy véli, az olimpia lehetőséget teremthet Magyarország sportinfrastruktúrájának hasznosítására. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy több közép-európai ország közösen rendezze meg a játékokat. Jelenleg a 2036-os olimpia rendezésével kapcsolatos tájékozódás zajlik, hivatalos budapesti pályázat azonban még nincs. Kidobatott egy férfit a Sex Pistols denveri koncertjéről az énekes Frank Carter, miután a néző beugrott a kizárólag nőknek fenntartott pogóba. A zenekarra a turnézó frontember október 9-én szólította fel a biztonságiakat a férfi eltávolítására. Carter a koncerten külön női pogót hirdetett, hogy a rajongók biztonságosabb környezetben tombolhassanak. Az énekes szerint a férfiak jelenléte növelheti a sérülések kockázatát. Miután a néző szóvá tette nem tetszését, Carter élesen visszautasította a tiltakozást, majd felszólította, hogy hagyja el a helyszínt. A férfi ezután is bekiabált, ezért az énekes végül a biztonsági személyzet segítségét kérte. Carter szerint fontos, hogy a nők maguk dönthessenek arról, szeretnének-e ilyen külön teret a koncerteken.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.
3: What do I say now?

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6,3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4,2 milliárd euró szabadítható fel. Népszavazással döntene a budapesti olimpia rendezésről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Telex keddi élő interjújában hangsúlyozta, hogy mindig is támogatta az olimpia megrendezését, de a végső döntést a választókra bízná. Karácsony szerint akkor kerülhetne sor a népszavazásra, amikor Budapest bekerül a lehetséges rendezővárosok szűkített listájára. Ez a folyamat leghamarabb jövő év közepén juthat el ebbe a szakaszba. A főpolgármester úgy véli, az olimpia lehetőséget teremthet Magyarország sportinfrastruktúrájának hasznosítására. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy több közép-európai ország közösen rendezze meg a játékokat. Jelenleg a 2036-os olimpia rendezésével kapcsolatos tájékozódás zajlik, hivatalos budapesti pályázat azonban még nincs. Kidobatott egy férfit a Sex Pistols Denveri koncertjéről az énekes Frank Carter, miután a néző beugrott a kizárólag nőknek fenntartott pogóba. A zenekarra a turnézó frontember október 9-én szólította fel a biztonságiakat a férfi eltávolítására. Carter a koncerten külön női pogót hirdetett, hogy a rajongók biztonságosabb környezetben tombolhassanak. Az énekes szerint a férfiak jelenléte növelheti a sérülések kockázatát. Miután a néző szóvá tette nem tetszését, Carter élesen visszautasította a tiltakozást, majd felszólította, hogy hagyja el a helyszínt. A férfi ezután is bekiabált, ezért az énekes végül a biztonsági személyzet segítségét kérte. Carter szerint fontos, hogy a nők maguk dönthessenek arról, szeretnének-e ilyen külön teret a koncerteken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.
3: Say yo!

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Két fontos törvénymódosításról is döntött az országgyűlés. A képviselők 138 igen és 50 nem szavazattal elfogadták az egészségügyi törvények módosítását, miután Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte azokat. A változtatások egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara tagfelvételi és etikai eljárásait szabályozzák. Az államfőnek a kamarai vezetők mandátumát korlátozó rendelkezéssel kapcsolatos kifogása azonban nem vezetett módosításhoz. A parlament emellett 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A jogszabály szigorítja a gyermekek védelmét a káros szexuális tartalmakkal és a bántalmazással szemben, valamint új eljárást vezet be a kórházban maradó, de már nem egészségügyi ellátásra szoruló gyermekek helyzetének rendezésére. Az ellenzék nemmel szavazott. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntést kedden Luxemburgban hozta meg az általános ügyek tanácsa. A tagállami miniszterek emellett megszüntették azokat a korlátozásokat is, amelyek miatt a modellváltott magyar egyetemek nem vehettek részt az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. A döntés előzménye, hogy az Európai Bizottság szeptemberben a magyar jogállamisági reformok pozitív értékelése után javasolta a pénzügyi korlátozások feloldását. A Magyarországgal szemben 2018-ban indított jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták le. Az intézkedések eredetileg 6 vessző 3 milliárd eurót érintettek, de az időközben elveszített vagy átcsoportosított támogatások miatt már csak 4 vessző 2 milliárd.